Az osztrák zeneszerző és karmester a 20. század kiemelkedő komponistája és a modern zene egyik kimagasló mestere lett. A Bécsi Egyetemen filozófiát és zenetudományt tanult, Schönberg növendéke volt. Fiatalkori kompozícióit Wagner majd Richard Strauss hatása alatt írta, és a 12 fokú hangrendszer szabad használata után áttért a Schönberg által kifejlesztett úgynevezett szeriális technikára. Webern-től a lassú tétel szól.

Webern lassú tétele hangzott el. A zeneszerző a szövetséges megszállás idején halt meg, kiment ugyanis, hogy ne zavarja az unokáit, el akart szívni egy szivart, és egy amerikai katona véletlenül agyonlőtte. A dohányzás árt az egészségre. Abban Berg hegedű versenye következik.

Egy angyal emlékére. Alban Berg hegedű versenyét Frank Peter Zimmermann szólójával hallottuk. Ez az angyal egyébként nem más, mint Manon Gropius. Walter Gropius és Alma Mahler lánya, aki 18 évesen hosszú szenvedés után halt meg gyermekbénulásban. A ráadás Bach zenéje volt.

Bach C-dur szólószonátájának adagio tételét játszotta Frank Peter Zimmermann. A hangversenyen ezután egy összeállítás következett, amely Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának dallamaiból készült, az összeállítást Henk de Flieger készítette el, ez az Egyvelek szól.

Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájából hallottunk jó néhány részletet a Scala Filharmonikus zenekarának előadásában Daniele Gatti vezényletével. A mű története a valós életből származik, Hans Sachsról szól. Most Bach G-dur szvitjének Sarabande tételét hallgatjuk meg.

Johann Sebastian Bach Gédulszitjének Sara Bon tételét Andreas Brantelid játszotta. Chopin opusz 44-es Sismol polonézét játsza most Aldo Ciccolini. Nagyon eredeti formájú a mű közepe, két teljesen ellentétes részből áll. Az első rész egy konok dühött, brutális cselekedetre utal, talán egy csata jelenet képe.

Chopin Fismo polonézét Aldo Ciccolini játszotta. Ezt a rendkívüli lendülettel és drámai erővel rendelkező darabot az összes többinél jobban fűti a harci kedv. De van benne egy gyönyörű lírai mazurka is, hallhatták. Richard Wagner Wiesendonck dalai közül következik a harmadik, a Melegházban.

Wagner Wesendung dalai közül a harmadik a Melegházban hangzott el Agatha Zubel és a varsói Cellonet csoport tagjainak előadásában. Mathilde Wesendung nevét a Wagnerrel való kapcsolata tette ismerté, egy selyem kereskedő fiatal felesége volt, a férj Otto Wesendung pedig támogatta a művészeket, köztük Wagnert is. 4 óra.

Guillaume de Machaut 1300-ban született, és a 14. századi francia zene kiemelkedő képviselője volt, amolyan egyszemélyes intézmény. Ha egyszer eljutnak esetleg Reimsbe, a katedrális tövében gondoljanak Machaut-ra, ott halt meg, és Reims zene életének felvirágoztatása fűződik a nevéhez. Az egyik nagy jelentőségű francia zeneszerző volt, aki költőként is dolgozott, Luxemburgi János és 5. Károly francia király udvaraiban. Motettái még a régi párizsi iskola hagyományait követték. Notre Dame-i Mise című kompozícióját hallgatjuk, megelőadja az Oxford Kamerátán.

Guillaume de Machu, Notre-Dame-i miséjét az Oxford Kamerata adta elő, vezénye Jeremy Summerlee. Most Bedřich Smetana e-moll kvartettje következik. 1876-ban komponálta Smetana az első vonós négyesét, amelynek önéletrajzi vonatkozására még a mű címében is utalt. Életem, ez a mű alcíme.

Smetana Émol kvartettjét a Pavel Hászvonós négyes adta elő. A komponista 15 éves korában Prágában járt, ott találkozott Liszt Ferenccel, aki akkor ott koncertezett. Smetana lelkesen hallgatta a játékát, és örült, hogy a kor legnagyobb zeneművészét láthatta. Most halljuk Scriabin Fizdur szonátáját.

Scriabin Fizdur szonátája Jason Gillham játszotta. Scriabin műveinek stílusára kezdetben Chopin hatott. Aztán sajátos életszemlélete, a misztikus tanok iránti érdeklődés egyre bonyolultabbá tették a darabjait. A Felszálló pacsirta című románc következik, Ray Vaughan Williams zenéje.

Egy románcot hallottunk, a felszálló pacsirta. Ray von Williams kompozícióját Pekka Kuusisto és a Bázeli Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg. A zeneszerzőnek jó módú családja volt, a kis gyermek von Williams, tehát mindent megkapott, ami a műveltséghez szükséges volt. Germaine Taillefer szonátáját halljuk.

a hatok kevés ismert tagjának, Germaine Taillefernek szonátáját Godeli de Schramme adta elő. A komponista hölgy, tehát a hatok tagja volt, Henri Collet, francia zenekritikus nevezte el a hat zeneszerzőt, akik egyébként nem alkottak közösen, tehát véletlenül kerültek így egymás mellé. Verdi zenéje következik.

Giuseppe Verdi Aida című operájából hangzott el a győzelmi kórus és a bevonulási induló. A Kölni Rádió zenekar Tasz Baumann vezényelte. A mű bemutatóját a Suezi csatorna ünnepélyes megnyitására tervezték. El is készült a világ egyik legdrágább operája, az Aida, de a bemutató elmaradt. Csajkovszki dumkája következik.

Csajkovszki dumkáját Duncan Gifford játszotta. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Petár Dinev kórus műve lesz, az Atya, a Fiú és a Béke irgalma. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni a reggeli perceket. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Bozai László és Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: A jövő évi költségvetésről is tárgyaltak a hétvégi kihelyezett kormányülésen. A héten jelentik be a Nobel-díj várományosait, a következő napokban még nem várható eső. A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter még szombaton a kis nyugdíjak és más szociális ellátások össze szegének emeléséről beszélt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről osztott meg részleteket. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tesztrendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális, óránkénti 160 kilométeres sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. A nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gerse Karáton a szintén független Vojnovics Éva vezetheti a települést. Kunbaracson a képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak, ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Lezuhant egy kis repülőgép a németországi Baden-Württemberg tartományban. A tragédiában 2 meghaltak. A gép leszállni készült az egyik település közelében, amikor kidöntött egy kerítést, majd a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A holttesteket a kiégett roncsban találták meg a tűzoltók. A baleset okait még vizsgálják. Idehaza mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzeneteket író vagy a kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja, hogy a figyelmetlenségből eredő baleseteket megelőzzék és javítsák a közlekedés biztonságot. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díjat.

0: Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, csütörtöktől lesz egyre több helyen zápor, zivatar.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Edwin Fischer zongorázik. A 140 éve született svájci klasszikus zongoraművész és karmestert Bach és Mozart egyik nagy tolmácsolójaként tartják számon. Ő rögzítette elsőként zongorára a teljes Das Voltemperierte Klaviert, melyből most is szól részlet. Edwin Fischer a Mesterek órájában, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Két késő romantikus cseh gyökerű szimfonikus remekmű, Mahler első titán szimfóniája és Dvorzsák Hámol Gordonka versenye csendül fel. Utóbbi mű szólóját a fiatal Anastasia Kobekina játsza. A karmester is hölgy, Karina Kanalakis. A július 5-i koncert felvétele Lübeckből, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel, a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, a mikrofonnál Szejdül Dénes. Johann Sebastian Bach vadász kantátájával indítjuk a mai muzsikáló reggelt, ebből szól részlet, méghozzá egy átirat, Leon Fleischer játszik zongorán.

Lehet, hogy a bárányok hallgatnak, de a juhok biztonságban legelhetnek. Schäfer-Können Sicherweiden. Johann Sebastian Bach vadászkantátájából szólt részlet, átiratot hallottunk Leon Fleischer játszott zongorán. Érdekes dolog ez a vadászat, nagyon megosztó téma manapság. Én ebbe a megosztottságba nem szeretnék bemenni, azonban azt mindenképpen ki kell emelni, hogy a vadászatnak óriási kulturális jelentősége van, ha megnézzük a történelmünket, akár a művészettörténetünket, akár a zenetörténetünket. Nagyon sok vadászatra utaló műalkotást látunk, és egy ilyet hallottunk. Ez a mű 1713-ban készült Christian Sass Weissenfelsi herceg születésnapjára, aki szenvedélyes vadász hírében állt. Schumann zenéje is hemzseg a vadászati utalásoktól, de most a második szimfónia első tételét halljuk. Ebben kevés nagy vad van. A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszik, vezénnyel Neville Mariner.

Schumann második szimfóniájának első tételét hallottuk, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Neville Mariner. És a vadászatról beszéltünk, és ugye a vadászat a barokk udvarok életében nem csak szórakozás volt, hanem egésznapos társasági esemény is. Johann David Heinichen a következő zeneszerzőnk, aki Erős Ágost dresdai udvarának karmester volt, és Erős Ágost nagyon szeretett vadászni. Az ő udvarában ennek az egésznapos ünnepnek komoly hagyománya volt. Egy karmester Heinichen egyik koncertójával kapcsolatban azt írja, hazaértek a vadászatról, először meghallgatták a vadászkoncertet, majd az egész táncos ünnepségbe fordult át. Hát ebbe az udvari világba, ebbe a táncos ünnepségbe érkezünk most Johann David Heinichen C-moll koncertójával.

Johann David Heineken C-moll koncertóját hallottuk. Xenia Löffler volt az oboista, a Basdorfi Hofkapelle játszott. Írja a kedves hallgató, hogy ha már vadászat, akkor Hobo Vadászat című lemezéből, dupla albumából szeretne valamit kérni. Hát meg fog lepődni, de tudjuk teljesíteni a kérést, hiszen van abban részlet, klasszikus zenei idézet. A bűvös vadászból idézünk, most Carl Maria von Weber szerzeménye következik.

0: Johann David Heineken C-moll koncertóját hallottuk. Dehogy is, azt már korábban hallottuk. Most Kármária von Weber szerzeményét idéztük, a Bűvös Vadászból szólt a vadászkórus. Egyébként ez egészen máshogy szól, mint a Hobó albumon. Az egy kicsit, hát hogy mondjam, torz. De most nem Hobóval foglalkozunk, hanem klasszikus zenével. De nem is klasszikus zenével foglalkozunk, hanem verssel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ezen a napon született október 5-én Szabó Magda. A mai muzsikáló reggelben több ízben fogunk rá emlékezni. Most Kálmán György szavalja az egyik versét.
2: Fiatal költőknek. Két part közt ível fiatal gerincünk, s átrohan rajtunk lazult patkóival a hajszolt gondolat. Mind. Ősz bozont és csupasz áll, antik fantázia, meredünk ifjan s öregen, Jánusz lánya, fia. Vajúdik agyunk fövenyén a forma és a tárgy. Magasra tartja, ég felé mutatja magzatát. Védelmezni az újszülött mondatot útjain villog rozsdátlan pallosunk. A rím. Máskor köröttünk csorda jár, fiatal szarvasok emelik ágbogas fejük, szelít hasonlatok. Ám megzendítik kürtjüket a vadász ösztönök, s csillan futásuk megriadt kövek között. De görnyedünk lámpák alatt is, késünk magunkba vág, roppan koponyánk varrata, s felvinnyogunk kutyák. Hisz saját fészkünk madarát kergetjük, a tudat kocsonyás szürke lábnyomát a homlok csont alatt. Koordinátorrendszerek s egyetlen ismeretlen. Mindnyájunk sorsa összefügg. Párhuzamos körökben gyűrűznek napjaink, közös törvény szabta utunkon, mint hegymászóknak egy kötél feszül a derekunkon. S mert láttuk őt, mind tankokon zúdulni át a falvakon, kihajdan síkos talpakon haladt a pún előtt az Alpokon, ezért kiáltjuk szakadatlan a hatalmast, ki hűlt nyomunkba lép, ki a barmoknak füvet ad, s az emberért, mint egykor kardot annyi kéz békét ragad, tágmezőkön legelteti a századokat, s bolygva a fövenyen, ahol hasztalan habzott tengerünk, a fénynek döntve homlokát. Ki mondja a nevünk?

Hubay Jenő elégiáját hallottuk, opusz 14, numero 1. Bársony Péter játszott méhegedűn, Gulyás Márta zongorán. Előtte pedig Szabó Magda versét szavalta Kálmán György, ez volt a fiatal költőknek. A verses rovatunkból idéztünk Szabó Magda által. Vadászat a témánk még ma reggel, nem gondoltam ezzel ennyit foglalkozni, de hát nagyon belejöttem. Evés közben jön meg az étvágy, vagy ahogyan szokták mondani, vérszagra gyűl az éjvad. Van egyébként olyan vadász ismerősöm, aki reggel, amikor megy vadászni hajnalba, Bartók rádiót hallgat. Hát jó, egy ilyen ismerősöm van, de hát az is ismerős. Schubert első szimfóniája szól, akkor mondjuk az, hogy neki, a második Andante tételt játsza a Bécsi Filharmonikus Zenekar, Kertész István vezényel.

0: Schubert első szimfóniájának második tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, Kertész István vezényelt. Írja egy kedves hallgató, hogy ez így vicces, idézőjelbe téve, de legalábbis kontrasztos, hogy tegnap volt az állatok világnapja, ma meg a vadászat a fő téma a muzsikáló reggelben. Gondolom az állatok kérték, mit szól ehhez Assisi Szent Ferenc. Teljesen jogos egyébként az üzenet, amit köszönünk szépen. Hát egyébként azt hiszem, hogy a vadászatban, hogyha nem konkrétan a gyilkolásra koncentrálunk, akkor van valami tisztelet az állatok felé és a természet szépsége felé. Na de hallgassuk inkább a vadászat alapelveit.
1: A vadászat alapelvei. A vadászat a vadász számára egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt eszköz a többi élőlény megismeréséhez és megértéséhez. Megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó ízlésre és tiszteletre nevel. Elvezet a természet és a hozzátartozó jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. A vadászat megfelelő irányba tereli a vadász személyiségének alakulását. Olyan etikai értéket fejleszt ki benne, amely nélkül a vadászat csupán az ösztönök gyarló megnyilvánulása volna.

Jean-Philippe Rameau, Zoroaster nyitányát hallottuk, a 18. század zenekara játszott, Franz Brüggen vezényelt, előtte pedig egy rövid részletet hallottunk Hajor Tamás előadásában, ami a vadászat alapelveit mutatta be. Hát azt hiszem, hogy legalábbis remélem, hogy értik a kedves hallgatók ezt a finom diszonanciát, ami ebben a témában megjelenik. Hát tényleg ez egy megosztó dolog, mi csak érintettük a dolgot, és hát egy részt egy kicsit cinikusak is voltunk. De hagyjuk is most a vadászatot, foglalkozzunk a klasszikus zenével. Például itt van nekünk Liszt Ferenc, a második elfelejtett keringő szól. Mihály Rudi játszik zongorán.

Liszt Ferenc második elfelejtett keringőjét hallottuk, Mihály Rudi játszott zongorán. Haydn C-dur hegedű versenyének harmadik tétele következik.

0: József Haydn C-dur hegedű versenyének harmadik tételét hallottuk, Dmitrij Smirnov volt a szólista, a bázeli kamarazenekar játszott. 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A jövő évi költségvetésről is tárgyaltak a hétvégi kihelyezett kormányülésen, 6 helyen tartottak tegnap időközi választást, folytatódik a napos száraz idő. A szerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Perc Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Véget ért a kormány 2 napos kihelyezett ülése. A többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. Szó volt emellett a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben zajlott az úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer. Az utastájékoztatók működése azonban nem volt tökéletes, ezért a kivitelezőknek ezen még javítani kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Amíg szeptemberben a vízállása a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, addig a jelenlegi 2-3 cm-nél áll. A paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. A nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gerezslakon a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Lezuhant egy kis repülőgép a németországi Baden-Württemberg tartományban. A tragédiában 2 meghaltak. A gép leszállni készült az egyik település közelében, amikor kidöntött egy kerítést, majd a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A holttesteket a kiégett roncsban találták meg a tűzoltók. A baleset okait még vizsgálják. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A fizika kategóriában 2, a kémia szekcióban 3 jelentik be a győztest. Az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön közlik. Végezetül az időjárásról. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő. Kedves hallgatóink, a szerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivért hallották, a viszonthallásra.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 3 koncert, 3 kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal

0: reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. Shadow Music. Az ausztrál zeneszerző, brácsaművész és karmester Brett Dean művei és egy átirata csendül fel a svéd kamarazenekar előadásában, melyet a szerző vezényel. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
1: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, a mikrofonnál Szeidl Dénes. Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 4. tételét halljuk. A londoni filharmonikus zenekar játszik, vezényel Klaus Tennstedt.

Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a londoni filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Klaus Tennstedt. Ma van a pedagógusok világnapja, Isten éltessen minden pedagógust, köszönjük az ő munkájukat, és külön Isten éltessen minden kiváló pedagógust. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen az, amikor gyermekkorunkban volt egy jó pedagógusunk, akik tényleg egész életünkre hatással volt ránk. És hát egyébként nem tudom, hogy ilyen volt-e Beethoven, de az biztos, hogy ő is valamilyen szinten pedagógus volt. Hát egyrészt ő nevelte az egész világot zeneileg, de hogyha komolyra fordítjuk a szót, akkor érdemes megjegyezni, hogy Ferdinand Ries is a tanítványa volt, aki érdekes dolgokat írt fel, ezért kialakulhat valamilyen kép bennünk, hogy Beethoven valóban milyen tanár lehetett. Azt írja Ries, ha hibáztam egy futamban, vagy elvétettem hangokat, ritkán szólt érte. De ha a kifejezésben, a crescendóban, vagy a zene karakterében hibáztam, dühös lett. Hát, mondjuk akkor jogos. Giuseppe Clemente della Bacco, F-dur cello duója következik most, a 3. tétel ebből a cello duóból. Catherine Jones és Eleanor Frey játszik cellón.

Giuseppe Clemente della Bacco F-dur cello duójából szólt, a harmadik tétel Catherine Jones és Elinor Frey játszott Gordon Kahn. Dvorzsák következik, aki szintén szeretett zenét tanítani, jártas volt a zenepedagógiában, több helyen is megfordult, ugye bárhova ment, ott azért tanított valamennyit. Számára a legfontosabb a saját hang megtalálása volt, főleg a zeneszerzésben, de egyébként ez a hangszeres, illetve énekes kollégáknál is egy fontos célkitűzés. Egyszer Joseph Suk egy korai kompozícióját vitte be Dvorzsáknak, aki észrevette, hogy túlságosan az ő stílusát utánozza, és állítólag ezt mondta neki, valami hasonlót már hallottam. Keressen és gondolkodjon, hogy mit is találunk, hogyha jobban odafigyelünk. Hát erre próbálta valahogyan arra biztatni Sukot, hogy figyeljen arra, hogy igazából ő mit szeretne mondani, hogy ne valami konzerv dolgot vegyen elő, ne másoljon, hanem próbálja kifejezni önmagát. A tizedik szláv tánc következik most. Egy átiratot hallunk, Lucien Renaudin-Véry a trombitás.

Antonin Dvorák 10. émol hangnemű szláv táncát hallottuk Lucien Renaudin-Vary előadásában, a Párizsi Kamarazenekar játszott. Ugye arról beszéltünk, hogy Dvorák azt tanította a növendékeinek, hogy próbálják megtalálni a saját hangjukat. Azt hiszem, hogy Lucien Renaudin-Vary megtalálta a saját hangját. Kíváncsi vagyok, hogy ez a hang hova transformálódik mondjuk 10 év múlva. Most még jellemző erre a trombitás hölgyre egyfajta zsizsegés, hát nem akarok kritikus lenni, de talán egy kis nyughatatlanság is van az ő karakterébe, mondjuk Bagoly mondja. Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitájának első tétele következik.

0: Albrechtsberger F-dur partitájának első tételét hallottuk Víg Andrea és a budapesti vonósok előadásában. Írja egy kedves hallgató még Lucien Renaudin-Vary kapcsán, hogy a trombitás hölgy, amikor legutóbb hallottam, a két lábán egyszerre soha nem támaszkodott, mi alatt egészen jól fújt. Hát így igaz, ő egy ilyen mozgékony trombitás, nem csak felsőtestből, hanem úgy az egész testét mozgatja, és lépked jobbra-balra, és fogadjunk, hogy nem volt rajta cipő. Na, foglalkozunk valami mással.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ismét a Szabó Magda évfordulóhoz kapcsolódunk. Egy interjú következik. Szabó Magda gondolatait halljuk.
2: Elég gyakran kapok kérdéseket a pályámmal kapcsolatosan, meg az irodalommal kapcsolatosan. Egyszer azt kérdezte tőlem egy újságíró, hogy tulajdonképpen kinek tartozom én a legnagyobb hálával életemben, és tulajdonképpen mi jelenti számomra a legnagyobb boldogságot. Nem kellett sokat gondolkoznom, nagyon meg volt lepve a válaszon, aztán mégsem volt meglepve, mert megértette, hogy tulajdonképpen mit gondolok. Mert azt mondtam, hogy én azt hiszem, hogy a legnagyobb hálával az első osztályos tanítónénének tartozom, aki megtanított engem olvasni, meg írni. Mert azt, hogy olvasni tudok, az azt jelenti számomra, hogy soha többet nincs magány, hogy nincs unalom, hogy nincs tér, hogy nincs idő. És az, hogy írni tudok, hát az is jelent valamit, mert hírt tudok magamról adni. Olyan korok számára is, amelyekben én már nem leszek.

Dal szólt, szöveg nélkül, Félix Mendelssohn Bartholdy szerzeményét hallottuk, Nemes Katalin játszott zongorán, előtte pedig Szabó Magda gondolatait ismerhettük meg, ez egy 1969-es interjú részlete volt, és azt hiszem, hogy jól kapcsolódott a mai másik témánkhoz, a pedagógusok világnapjához. Ugye Szabó Magdánál a pedagógia nem csak nosztalgia, illetve irodalmi téma volt, hanem eredeti hivatás is. 1940-ben magyar-latin szakos tanári diplomát szerzett, majd Debrecenben és 1942-45 között a Hódmezővásárhelyi Református Lánygimnáziumban tanított. Később, amikor politikai okokból nem publikálhatott, ismét tanárként dolgozott Budapesten többek között a Horváth Mihály téri gyakorló iskolában. És ami szerintem még érdekes, hogy ugye megjelenik ez a pedagógiai szál több művében is, hát ott van például az Abigail vagy a Fürelíz, ahol az iskola nem pusztán egy helyszín, ahol dolgok történnek, hanem nagyon sokszor arról szól, hogy hogyan formálja a fiatal embert a tanár, hogyan hat rá az intézmény, a szabály, a fegyelem, ezek azért nagyon érdekes kérdések. Érdekes a mából visszatekintve nézni és olvasni ezt, és hát érdekes lehetett akkor is ezzel foglalkozni. És hogyha már Szabó Magda és a pedagógia, találtam egy idézetet, Szabó Magda úgy tartotta, vagy hát ezt mondta, az óraadás perceiben megéreztem, ha jól végzem a munkát a katedrán, akkor minden tanórán történni fog valami, ami befolyásolhat egy közösséget. Ez milyen jó megfigyelés. Szabó Magda után Farkas Ferenc következik, régi magyar táncok oboára és kamarazenekarra, ebből szól két tétel, Lencsés Lajos a szólista, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik.

0: Farkas Ferenc régi magyar táncaiból szólt kettő, Lencsés Lajos és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadását hallottuk. Karl Löwe három balladájából szól az egyik.
1: Hat der alte Hexemeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister

Carl Löwe három balladájából szólt, az egyik Georg Nigl énekelt, Olga Pasenko játszott zongorán, ugye ennek a műnek a címét valahogyan úgy lehetne lefordítani, hogy a varázsló tanonc, vagy a bűvészinas, arról szól ugye a történet, hogy otthon marad a bűvészinas, és rendet próbál tenni, de végül valahogy balul sül a dolog, aztán hazajön a bűvész, és hát poroszos pedagógiai módszerhez folyamodik, kidobja őt, mint macskát a gonoszok. Antonio Vivaldi C-dur koncertójának harmadik tétele következik.

Antonio Vivaldi C-dur koncertójának harmadik tételét hallottuk, az English Concert játszott, Andrew Mance vezényelt. Verdi következik, akinek különleges kapcsolata volt a zeneoktatással, a zenepedagógiával. Fiatalon nem vették fel a Milánói Konzervatóriumba, évtizedekkel később pedig már őt kérték fel az olasz zeneoktatás reformjára. Verdi azonban saját utat választott. Azt mondta, hogy egy konzervatóriumot nem a bizottságok és a szabályzatok teszik jóvá. Azt mondta, hogy ha jó ember vezeti, nincs szüksége a szabályokra. Ha rossz, a szabályok sem segítenek rajta. Hát egy kicsit megúszós válasz, de tulajdonképpen van benne igazság. Eszembe jut a most divatossá vált, vagy hát nagy nézettségnek és népszerűségnek örvendő krasznahorkai interjú. Ott mondta a Nobel-díjas írónk, hogy egy villamoson egy az ember elég, egy villamoson egy jó ember nem elég. Verdi következik.

Verdi szerzeményét hallottuk, a Simon Boccanegra előjátéka szólt, a BBC filharmonikus zenekara játszott, Edward Downes vezényelt. Corelli következik, a D-dur koncertó grosszó negyedik tételét az English Concert játsza, vezényel Trevor Pinnock.

0: Arcangelo Corelli D-dur koncerto grosszójának negyedik tételét hallottuk, az English Concert játszott. 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: A jövő évi költségvetésről is tárgyaltak a hétvégi kihelyezett kormányülésen, mintegy fél ezer iskola marad ma zárva a diáktüntetések miatt Franciaországban, folytatódik a napos száraz idő. A szerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett ülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosítására. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a maximális óránkénti 160 kilométeres sebességnél is rendben működött az úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer. Az utastájékoztatók működése azonban nem volt tökéletes, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Amíg szeptemberben a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, addig jelenleg 2-3 cm-nél áll. A paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. A Kijevben tárgyalók német kancellár Friedrich Merz bejelentette, az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kíván a tél közelettével. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek. A diákok a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Flávio Bolsonaro szenátor és Lula da Silva hivatalban lévő államfő jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába. Csaknem teljes feldolgozottság mellett a börtönben lévő korábbi elnök Jair Bolsonaro fia a szavazatok 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az egyfordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában is. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovic, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanović a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipović képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Itthon folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A pontos idő 8 óra 4 perc, Petsz Gábor Olivért hallották.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabja.

0: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint a Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
1: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szimfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New York-i utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Ma este az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Két késő romantikus cseh gyökerű szimfonikus remekmű, Mahler első titán szimfóniája és Dvorzsák H-moll Gordonka versenye csendül fel. Utóbbi mű szólóját a fiatal Anastasia Kobekina játsza. A karmester is hölgy, Karina Kanalakis. A július 5-i koncert felvétele Lübeckből ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. Shadow Music. Az ausztrál zeneszerző, brácsa művész és karmester Brett Dean művei és egy átirata csendül fel a svéd kamara zenekar előadásában, melyet a szerző vezényel. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Nyolc óra múlt 8 perccel.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
5: Sógor Tamás Budapestről, jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt és jó játékot kívánok. Üdvözlöm mai játékosunkat, kedves hallgatónkat. Ma egy érdekes témánk van. Érdekes, hogy szinte minden köré lehet rendezni 4 kérdést, és ma egy bizonyos fával fogunk foglalkozni. Hadd kérdezem meg, hogy van esetleg kedvenc fafajtája?
5: Igen, én a fűzfát nagyon szeretem.
4: Fűzfát? Azt én is nagyon szeretem. Egy olyan kertben nőttem fel, ahol volt egy óriási fűzfa, és mindig nagy szeretettel gondolok rá. Talán érinteni fogunk fűzfát. Igazából nem fogunk érinteni fűzfát. Hársfát fogunk érinteni. Remélem, hogy a hársfa is azért megfelel. Jó a hársfa, amihez egyébként a béke, igazságosság, közösség és hagyomány fogalmak kapcsolódnak a germán kultúrában. A hársfa, amely gyakran a falu közepén állt, menedéket és kapcsolódási pontot is jelentett, nem csoda, hogy ez a nemes, gyógyító erejű növény gyakran felbukkan a dalirodalomban is. Elsőnként egy elvirágzott hársfát látunk. A kérdésünk az, hogy ki lehet a dalszerzője?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a szerző?
1: Franz Schubert, és ez a Winterreise dalciklusból, a Der Lindenbaum, talán az ötödik dal a sorozatból, ha minden igaz.
0: Így igaz, így igaz. Gratulálok, az első kérdése jól válaszolt. Nézzük, hogy mi a második kérdés. Ugye az előző percekben idézett dal nem az egyetlen Schubert mű, amelyben megjelenik a hársfa. Egy utazás ötödik állomása az érve szintén egy hársfa alá telepszünk le. A dalt ezúttal egy másik zeneszerző átiratában halljuk, a kérdés pedig, ki lehet az átdolgozó, és melyik Schubert dalciklusból származik az eredeti dal?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki lehet az átdolgozó, és melyik Schubert ciklusból származik az eredeti dal?
1: Liszt Ferenc készítette az átiratot, és ez lesz valójában a Der Lindenbaum a Winterreise-ból.
0: Igen, egy kicsit előre szaladtunk a válaszokkal, én is itt egy kicsit pislogtam, de most már akkor így minden a helyére került, így igaz, a téli utazás, és Liszt Ferenc volt most a helyes megfejtés, egyébként Marci Marian zongorázott. Évtizedekkel később keletkezett, de szintén vándorútra hív a harmadikként idézett dalciklus. A szöveget népköltészeti mintára ezúttal maga a zeneszerző írta, a ciklust pedig többször átdolgozta. A beszélő, akit a szerelem vándorútra űz, egy hársfa alatt tér nyugovóra. Az idézett dal a zeneszerző első szimfóniájában is helyet kapott. Most a zenekar kíséretes változatot idézzük. A kérdés ismét az, hogy ki a zeneszerző és mi a dalciklus címe?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző, és mi a dalciklus címe?
1: A zeneszerző az Gustav Mahler, és ez egy vándorlegény dalainak az egyik részlete lesz.
0: Így igaz, méghozzá az a Drága Szempár című dalt hallottuk. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt, nem is mondtam, hogy mit lehet ma nyerni, de most már mondom, hogy mit nyert. Marci Marian zongora művész lemezei közül nyert kettőt, és van természetesen még egy nyereményünk, ez is egy CD, Mozart, Verdi, Wagner áriái hallhatók meg ezen a CD-n Kovács István előadásában. De hát ezért cserébe még jól kell válaszolni a negyedik kérdésre, és ugye a Hársfában nem csupán a germán népek gyönyörködhetnek, számos legenda övezi például azt a hatalmas, több száz éves Hársfát, amely a Csitári templom előtt magasodik. Akár el is üldögélhetett alatta gyűjtő útján az a magyar zeneszerző, akinek népdal feldolgozását utolsóként idézzük. A játék utolsó kérdése így szól, ki a zeneszerző, és mi a címe a daljátéknak, amelyben helyet kapott a népdal?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző, és mi a címe a daljátéknak, amelyben helyet kapott.
1: Kodály Zoltán és Székely Fonó.
0: Így igaz, Komlósi Erzsébet énekelt egyébként. Hát gratulálok, mind a négy kérdése helyesen válaszolt, nagyszerűen játszott, tehát kívánom, hogy legyen sok jó élménye a fűszvákkal és a hársvákkal egyaránt. Köszönöm szépen, Sógor Tamásnak gratulálunk, ő volt a mai kinyerme, a játékosa és nyertese. Mi is köszönjük, minden jót kívánok.
1: Viszontlátásra.
0: Camille Saint-Saëns, Ámol Gordonka versenyének első tételével folytatjuk, Fenyő László a szólista.

Camille Saint-Saëns Ámorgordonka a versenyének első tételét hallottuk Fenyő László és a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában vezényelt Deák András. Schubert következik, a négy polonészből szól az első, hangneme D-moll, Jere Thál és Andreas Grütheisen játszik zongorán.

Schubert négy polonézéből szólt az első, Gerhard Tal és András Grütheisen előadását hallottuk. Mindjárt jön a rejtvény, itt a mai muzsikáló reggelben, előtte azonban még Handel művét halljuk, a Julius Caesar című operából idézünk, az első felvonás részletét, a Kleopátra áriáját énekli Kirite Kanava.

0: Handel Julius Caesar című operájából szólt Kleopátra áriája az első felvonásból, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott, Kirita Kaneva énekelt, vezényelt Christopher Hagfoot. 8:09.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És már itt is vagyunk a játékkal, mondom, mit lehet nyerni. Október 7-ére van két előadásunk, mind a kettőre páros belépő a nyeremény. Október 7-én, tehát szerdán 19 órakor a Hagyományok Háza színház termében lesz a Fitos Dezső Társulat Barnarda Ballada című előadása, és szintén ugyanezen a napon 19:30-kor a Pécsi Bazilikában Szamosi Szabolcs és Pál István Szalonna lép fel a Filharmónia Magyarország rendezésében, ugye ez egy orgona-hegedű párosítás lesz. Tehát még egyszer, Hagyományok Háza, színházterem 7 óra, és Pécsi Bazilika 19:30, Szamosi Szabolcsal és Pál István Szalonnával, mind a kettő október 7-én. És a mai kérdésünk könnyű lesz, és mint ahogyan mondtam, minden órában kapcsolódunk valamilyen módon Szabó Magdához, és a játék kérdése is Szabó Magdához kapcsolódik. A kérdésünk az, hogy mi Szabó Magda utolsó regényének címe. Ezt kell nekünk megírni. A zenével egy picit segítünk, azért mondom, hogy egy picit, mert eleve nagyon könnyű a kérdés, és tudnánk nagyon segíteni zenével, de azért nagyon nem segítünk, a zeneszerzőre koncentráljanak. Jó játékot kívánok!

Ludwig van Beethoven szerzeményét hallottuk. Ugye a kérdésünk az volt, hogy mi lehet Szabó Magda utolsó regényének címe. Hát most már szinte elmondtam a helyes megfejtést. Még egy picit zenélünk, aztán tényleg elmondom. Csajkovszki Firenzei emlék sorozatából szól a harmadik tétel, és utána jön a helyes megfejtés.

Csajkovszki Firenzei emlék című művéből szólt részlet, Szarácsáng együttese játszott. Előtte pedig egy rövid Beethoven tétel szólt, az Esz-dur szonáta második tételét hallottuk Cifra György játékával. Ugye az a zene kapcsolódott a kérdésünkhöz is, azt kérdeztük, hogy mi lehetett Szabó Magda utolsó regényének a címe. Rengetegen írták a helyes megfejtést, ami nem volt más, mint a Füreliz, ugye ezért szólt Beethoven, de hát azért mégse játszottuk le a Füreliszt, az túl könnyű lett volna. Mondom a szerencsés nyerteseket, Morvai Zsuzsa és Fehér András. Gratulálunk nekik, és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ennyien játszottak velünk. Haydn következik, a numero 101-es D-dur szimfóniájának negyedik tételét a New Yorki Filharmonikus Zenekar játsza, vezényel Leonard Bernstein.

Joseph Haydn numero 101-es D-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a New Yorki Filharmonikus Zenekar játszott, Leonard Bernstein vezényelt. Balakirev következik, a második szimfónia negyedik tétele szól, az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszik.

0: Balakirev második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszott, Igor Golovcsin vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szédül Dénest hallották. 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Mintegy 500 francia iskola marad ma zárva a diáktüntetések miatt, kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, folytatódik a napos száraz idő. A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, jó napot kívánok! Ismét civil áldozatot követeltek az orosz légi csapások Ukrajnában. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A városrészben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légi csapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, sebesültekről nem érkezett jelentés. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk 2 hete kezdődtek. A diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoztak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3-tagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becsirovics, a bosznyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanovics a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovics képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb mint 42%-a járult az urnákhoz, ami 10%-ponttal elmarad a 4 évvel korábbi. Flávio Bolsonaro szenátor és Lula da Silva hivatalban lévő államfő jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába. Csaknem teljes feldolgozottság mellett a börtönben lévő korábbi elnök Jair Bolsonaro fia a szavazatok 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Az eredmény a választások előtti felméréshez képest meglepetés, hiszen azok 3%-os Lula előnyt jeleztek. Az idei aszályos nyár miatt jelentős római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvéd főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az aljnövényzet takarta, a kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint félhetően egy templom maradványai is. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Idehaza kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, aztán csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet. A legmelegebb órákban is legfeljebb 20-21 fok lehet. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 3 koncert, 3 kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itthon nincs munkám.
6: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
4: A Cinefest közönség díjas filmje.
7: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
8: Azt már nem fogod.
4: Főszerepben Fűranikó és Vilmányi Benett.
9: Mami táncolunk.
4: Mami Blue. A mozikban.
10: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabesk című egyfelvonásos Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás, liszt és jegyvásárlás, lisztünnep.hu.

0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
1: Hat perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Pedzsik Szmetana zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és a nagy szimfonikus költemények a Hazám ciklus darabjai közül a Moldvát hallgatjuk, a prágai filharmonikus zenekart Jakub Prusa vezényli.

Bedřich Smetana Moldva című szimfonikus költeményét hallottuk, a prágai filharmonikus zenekart Jakub Hrusa vezényelte. 1915. október 5-én született Nemes Katalin zongoraművész, ráemlékezünk a következő felvétellel. A művésznő 1947 és 49 között a Nemzeti Zenede, aztán 49 és 51 között a Budapesti Zenei Gimnázium, 1951-től pedig a Zeneakadémia tanára volt, és ő maga egykor Bartók Bélánál is tanult. Kedves kollégánk Németi Attila az ő tanársegédjeként kezdte oktatási tevékenységeit a Zeneakadémián, és így emlékezett vissza Nemes Katalinra. Úgy vélem, nagyon kevés pedagógus éri el azt a kitüntetést, hogy sohasem lesz belőle professzor úr vagy tisztelt tanárnő, hanem megmaradnak mondjuk Kati néninek. Nemes Katalin zongoraművésznő személyiségével kiérdemelte azt a megtisztelő titulust, hogy szinte mindenki így hívta. Tényleg tündökölt a tanári karban, hiszen idősebb korában is szép volt, sugárzott. Nem csak tudásával, hanem humorával, kedvességével is hódított. Így emlékezett tehát Németi Attila Nemes Katalin zongoraművészre, akitől most Chopin zenéjét hallgatjuk, a Cis-moll Fantasy Impromptu következik.

Chopin opusz 66-os cis-moll fantasy empromptűjét hallottuk, Nemes Katalin zongorázott. Vivaldi következik most, aki 1741-ben hunyt el, és az ő műveit is elfeledték egészen az 1920-as, 30-as évekig. 1939-ben Alfredo Casella zeneszerző kezdeményezésére rendeztek végre egy Vivaldi fesztivált, és Casella valószínűleg ezért is választotta a barokk szerzőt, mert nagy barokk rajongó volt. Neki köszönhetjük a Domenico Scarlatti előtt tisztelgő, a zeneszerző híres billentyűs szonátáiból vett témákkal írt Scarlattiana zongora zenekari darabot is. Ezen a bizonyos Vivaldi rendezvényen 7 nap alatt a zeneszerző nagyon sok vokális művét mutatták be újra a közönségnek, például a híres Glóriát is. 10 évvel később készült el a darab első lemez felvétele, Arrigo Pedrollo vezényelte ezt a darabot, és aztán az 50-es, 60-as években egymás után készültek a Vivaldi lemezek. Mi most Philip Jaruzsky és az Ensemble Artaserce előadásában hallgatjuk a Domine Deus tételt Antonio Vivaldi glóriájából.

0: A gyönyörű Domine Deus tételt hallottuk Vivaldi Glóriájából, Philip Jaruzelski és az Ensemble Artaserse felvételén.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Egy perc elmúlt fél tíz, táncok következnek most Johannes Brahms magyar tánc sorozatából. A 11., 12. és 13. magyar táncot a londoni szimfonikus zenekar játssza, Némely Ervi vezényel.

A 11., 12. és 13. magyar táncot hallottuk, Johannes Brahms zenéjét a londoni szimfonikus zenekar élén Németh Jervi vezényelte. 1787. augusztusához utazunk vissza. Mozart ebben a hónapban Bécsben írta 526-os jegyzékszámú szonátáját, egész pontosan augusztus 24-én jegyezte be saját katalógusába. Ez Mozart életének sűrű, de igen produktív időszaka volt, és a legfontosabb munka talán a Don Giovanni lehetett számára is ebben az időszakban. A prágai bemutatóra készült az évben, amit október 29-én meg is rendeztek. De közben még sok másra is jutott ideje, például erre a bizonyos Ádur szonátára, de az kiséi zene is ekkor készült, ez a bizonyos szerenád, amit azóta is nagyon szeret a közönség, de Mozart katalógusába végül nem került be, számára nem lehetett olyan fontos a darab. De az Ádur szonáta igen, és ennek első tételét hallgatjuk most. Mark Steinberg hegedül, Micuko Uchida zongorázik.

Mozart 526-os köhögjegyzékszámú A-dur szonátájának első tételét Mark Steinberg hegedűn Mitsuko Uchida zongorán játszotta. Most hallgassuk a gyönyörű ária tételt Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras című művéből. Maria Vajo énekel, a Lyoni Nemzeti Zenekart Emmanuel Griffin beszényli.

Az áriatételt hallottuk Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras című művéből. Maria Bajo énekelt, a Lyoni Nemzeti Zenekart Emmanuel Krivin vezényelte. Telemanntól most egy obolverseny tételeit hallgatjuk, a G-dur koncert első és második tételét Nélefer Tomen és a Musica Gloria játsza.

Telemann G-dur oboversenyének első és második tételét Nilefer Tomen és a Musica Gloria játszotta. Zongoraszonáta műfaja következik, ami egy kicsit olyan volt Beethoven életében, mintha valamiféle laboratórium lenne, mert ebben a számára oly ismerős közegben találta meg a legideálisabb feltételeket ahhoz, hogy új formákat és hangzásokat próbáljon ki, és ezek jó eséllyel még sikeresek is legyenek. Az Opus 26-os szonátát 1800-ban és 801-ben írta, 30 éves volt ekkoriban a zeneszerző, és éppen elkészült az első szimfóniájával is. Ennek bemutatója, amelyen az Opus 20-as szeptetje is megszólalt, és talán az első vagy a második zongora versenye, ebben nem egyeznek a kutatók, ugyancsak siker volt, maga az uralkodó II. Ferenc német-római császár, aki 3 évvel később lett első Ferenc néven magyar király, azt mondta, hogy van ebben a zenében valami forradalmi. Hát hallgassunk most egy aprócska negyedik tételt az Opus 26-os Asdur szonátából, Fischer Anni zongorázik.

0: Beethoven opusz 26-os Ásdúr szonátájának negyedik tételét Fischer Anni játszotta.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10:03, következzék most Gustav Mahler második feltámadás szimfóniájának harmadik tétele, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Simon Rattle vezényli.

A harmadik tételt hallottuk Gustav Mahler második feltámadás szimfóniájából, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Simon Rattle vezényelte. Isaac Albeniz Spanyol dalok című zongora sorozatának első prelűd tételeként készült az a darab, ami később gitárátiratban lett igazán világhírű. Az Asturias tételről van szó, ami 2 évvel a zeneszerző halála után kapta ezt a címet, miután Albeniz kibővített spanyol szvitjének része lett. A német Hofmeister kiadónál jelent meg így a spanyol szvit, jól lehet maga a zeneszerző nem tervezte, hogy a spanyol dalok prelüdje a szvit részévé váljon. Mégis az lett, és így ismerte meg a közönség, mi is gitárformában hallgatjuk Isaac Albeniz Asturias című darabját, Lorenz Dávid játszik.

Isaac Albeniz spanyol szvittjének részletét, az Asturias tételt Lorenz Dávid játszotta. Most hallgassuk az első tételt Joseph Haydn opus 76-os C-dur Kaiser vonos négyeséből, a Melos Quartet felvétele szól.

0: Haydn opusz 76-os C-dur Kaiser vonos négyesének első tételét a Melos Quartet játszotta.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Hamburgi Elbphilharmoni Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a Hamburgi Együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz, mondom a nyereményeket. Az első koncert október 6-án kedden lesz, este 7:30-kor a Szegedi Dómban. Szamosi Szabolcs orgona és Pál István Szalonna hegedűművész várja a közönséget. Bartók, Bach és Kelemen László művekkel és a 42. Genfi Zsoltár is felcsendül. Ez lesz tehát október 6-án kedden este 7:30-kor a Szegedi Dómban. A másik előadás pedig október 8-án csütörtökön lesz, este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban játszik a Papanos francia jazz együttes. Végy 5 zenészt Franciaország legjobb fiatal jazzistái közül, ruházt fel őket enciklopédikus zenei ismeretekkel, keverd össze jó alaposan, és kész a Papanos. Így írt egy kritikus az idén 20. jubileumát ünneplő együttesről, és ez a zenekar játszik október 8-án csütörtökön este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban. És a mai tárgynyereményünk is egy jazzlemez, az Antal Gábor trió Shards of Peace című albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom. Jön a kérdés, ami ma is két részből áll. Tegnap volt az évforduló, 1815. október 4-én mutatták be Rossini Angliai Erzsébet című operáját. Ebből a darabból hallunk részleteket, és két másik zeneszerző neve a kérdés, akiknek életművében ugyancsak találunk operát, amelyben első Erzsébet királynő a főszereplő, vagy abból a korszakból származik a darab. Az egyik zeneszerző Rossini kortárs, 5 évvel volt fiatalabb, és ő 4 Tudor-korban játszódó operát írt. A másik pedig az angolok legjelentősebb 20. századi operaszerzője, aki II. Erzsébet koronázására írta az első Erzsébet kori operát. És hogyha egy szimfonikus darabjára gondolunk, ő az is, aki megismerteti a fiatalokat a zenekar hangszereivel egy nagyszerű szimfonikus műben. Ki ez a két zeneszerző, akik Rossini mellett ugyancsak írtak operát első Erzsébetről? Tehát az egyik zeneszerző Rossini kortárs, és neki 4 Tudor-korban játszódó operája is van, a másik pedig az angolok legjelentősebb 20. századi operaszerzője, aki a fiatalokra is gondolt egy darabjával. Kik ők? Erre várjuk most a válaszokat. SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre, és amíg megírják ennek a két szerzőnek a nevét, egy harmadik Rossini zenéje szól.

sok helyes válasz érkezett a kérdésre, úgyhogy mindenki nagyon jól ismeri az operákat, vagy megfelelőek voltak a segítő információk. Arra a kérdésre, hogy melyik két zeneszerzőnél találunk még olyan operát, illetve operákat, amelyek vagy Első Erzsébet királynő főszereplésével készültek, vagy pedig Tudor korszakból származó történetük van. És az első zeneszerző, akit említettem, aki 5 évvel volt fiatalabb, mint Rossini, akinek zenéjét hallgattuk, ő 4 Tudor operát is írt, Erzsébet Kenilworth kastélyában, Bolein Anna Stuart Mária és a Roberto Devereux, és ő Gaetano Donizetti. A másik pedig egy 20. századi zeneszerző, aki 2. Erzsébet koronázására írta a saját darabját Gloriana címmel, és nála még azt említettem, hogy a fiatalokra is gondolt, egy hangszerbemutató nagyszerű darabbal, ő Benjamin Britten, és a Változatok egy Purcell témára, avagy Zenekari kalauz fiataloknak című műre utaltam. Szóval Donizetti és Britten volt a helyes válasz, lássuk a nyerteseket. A jegyeket és a tárgyereményt Gáspár Györgyné, Kormos Dénes és Soltész Veronika nyerte, zenei ajándékokkal pedig Molnár Erzsébet, dr. Janka Gábor és Szalóki Zsuzsanna gazdagítja a műsort. De először is elmondom, hogy Rossini Angliai Erzsébet című operájából az első jelenet szólt, illetve a szimfonia és az első jelenet szólt az első felvonásból. Ugo Benelli énekelt az Ambrosian Opera kórust és a londoni szimfonikus zenekart Gianfranco Mazzini vezényelte. És akkor jöhet is az első zenei ajándék. Molnár Erzsébet Dvorzsák zenéjét kérte, a kedves Allegretto Grazioso 3. tételt a 8. szimfóniából. A Budapesti Fesztivál zenekart halljuk, Fischer Iván vezényel.

Antonin Dvorák 8. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte. Dr. Janka Gábor Giacomo Puccini Krizantémok című elégiáját javasolta, de azt nem írta, hogy eredeti vagy zenekari hangszerelt változatban, de hát Puccini mégiscsak a vonós négyesre gondolt először, úgyhogy hallgassuk így ezt a darabot, a Kodály vonós négyes játszik.

És a zene alatt Janka Gábor megerősítette, hogy ő is erre a vonos négyes változatra gondolt, és ezt nem lehet könnyek nélkül hallgatni, írja még. Így van, gyönyörű szép darabot hallottunk, Giacomo Puccini Krizantémok című elégiáját a Kodály vonos négyes játszott. És a harmadik zenei ajándék Szalóki Zsuzsannától jött a mai játékban, ez pedig Sibelius harmadik szimfóniájának részlete, legyen ez a harmadik, a mű zárótétele, a Bostoni Szimfonikus Zenekart Colin Davis vezényli.

8 perccel múlt 11 óra, szórakoztató zene következik most, vagyis divertimento. Mozart 138-as köhögjegyzékszámú F-dur divertimentójának második és harmadik tételét a MÁV Szimfonikus Zenekar kamarazenekarától halljuk. Takács Nagy Gábor vezényelt.

Mozart 138-as köhjegyzékszámú F-dur divertimentójának második és harmadik tételét a MÁV Szimfonikus Zenekar kamarazenekara játszotta, Takács Nagy Gábor vezényelt. Most pedig Arkadij Volodoz zongorázik, Rachmaninov opusz 39-es D-moll etüdjét halljuk.

Rachmaninov Opus 39-es D-moletüdjét Arkadij Volodosz játszotta. Most hallgassuk Bach 1056-os F-moll koncertóját, Avi Avital és a Potsdami Kamarazenekar játszik.

0: Bach 1056-os F-moll koncertóját Avi Avital és a Potsdami Kamarazenekar játszotta. Ezzel ér véget mai műsorunk. Csik Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánunk!
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Edwin Fischer zongorázik. A 140 éve született svájci klasszikus zongoraművész és karmestert Bach és Mozart egyik nagy tolmácsolójaként tartják számon. Ő rögzítette elsőként zongorára a teljes Das Voltemperierte Klavírt, melyből most is szól részlet. Edwin Fischer a Mesterek órájában, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Két késő romantikus cseh gyökerű szimfonikus remekmű, Mahler első titán szimfóniája és Dvorzsák H-moll gordonka versenye csendül fel. Utóbbi mű szólóját a fiatal Anastasia Kobekina játsza. A karmester is hölgy, Karina Kanalakis. A július 5-i koncert felvétele Lübeckből, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Portrésorozatunk mai epizódjában születésnapot is köszöntünk. Szeptember 15-én ünnepelte 70. születésnapját Dobra János karmester karnagy, Liszt-díjas érdemes művész. Ha említjük őt, a zenerajongók elsősorban a Tompkins énekegyütteshez kapcsolják nevét. Ezt az együttest 1978-ban alapította, de munkássága kamarazenekarok és szimfonikus zenekarok karmestereként is jelentős. Legnagyobb mestere Simon Albert idején a Zeneakadémia zenekarának művészeti titkáraként és tanszéki főelőadójaként is dolgozott, de volt a zenemű kiadó zenei szerkesztője is. Ám minden muzsikus hangszerrel kezdi pályafutását. Azt már talán kevesebben tudják, hogy Dobra János esetében ez a hangszer a nagybőgő volt.
2: Igen, karvezetősként és nagybőgősként két szakra vettek föl a Zeneakadémiára, és hát már konziba is ugye nagybőgősként a zeneirodalom egy részét végig tudtam játszani. Ének főtanszakos is voltam konziban, tehát az egy ilyen nagyon komoly szerelem. Tehát nem véletlenül, hogy a Tompkins és hogy ezen az alapon az együttesem így jött létre, és mindig is szerettem az énekes zenét, viszont úgy meg a fél zeneirodalmat éneklésben is, és hát vezénylésben először ugye vokális, de már 18 éves koromban is vezényeltem zenekart külföldön, belföldön, és gyakorlatilag Simon Albert mellé kerülve a Zeneakadémián, amellett, hogy Tibai Zoltánnál végezhettük a bőgő tanulmányainkat, és Maklári József tanár úrnál pedig a Erdei Péterné egy évet, és akkor utána a következő éveket Maklári tanár úrnál és őnála is végeztem. És ugye közben Simon Albert, a zenekari tanárunk, aki mellett mindenféle zenekari teendőt ott intéztem is. Tehát gyakorlatilag őtőle, hogy úgy mondjam, a zenéről az égvilágon mindent, emberileg is, szellemi dolgokat, szeretetbéli dolgokat, mindenféle döntésembe segített, és egyáltalán az ő általa tanított dolgokból, hogy úgy mondjam, éltem, éltünk, hiszen ő megtanított bennünket hallani. És ez valami egészen elképesztő volt, hogy ezt már fiatalon tapasztalhattuk, hogy különbségeket tudunk tenni. Akár karmesterek, zenekarok között egyiket a másiktól bizonyos alapon, bizonyos olyan fajta, hát nem szeretem ezt a szót, hogy szempontok szerint, de bizonyos módon egyszerűen megtanultuk hallani és értékelni a dolgokat. mert igazából az egész életem arról szólt, amit csak így később, idősebb koromban vettem észre, hogy könnyű kritizálni, ahogy egy kedvenc francia filozófusom mondja, Vauvin Argő, de nehéz értékelni az írót. Hát a zenekart is, a zenészeket is, és a zeneszerzőt is. Értékelni azt jelenti, hogy az értékén kezelni. És ezt Simon Albertől megtanultuk. És akkor természetesen minden e szerint alakult, mert más nyelvezetet beszéltünk, máshogy játszottunk, máshogy vezényeltem, és így tovább.
0: A mai műsort úgy állítottuk össze, hogy nem a beszélgetés irányítja a zeneműveket, hanem egy kicsit fordítva a zeneműveket választottuk ki előre, és ezek mentén meséljük el egy kicsit az életed fontos állomásait. És azért is jó, hogy Simon Albertről és így a karnagyi karmesteri tanulmányaidról beszéltél, hiszen a zenelistát is úgy állítottad össze, hogy egyikből is másikból is kapunk ízelítőt. Úgyhogy, ha elkezdjük, Purcell Didot és Aeneas című operájának nyitányát hallgatjuk először. Miért jelentős számodra éppen ez a felvétel, mert több is van, de pont ez, amit most meghallgatunk.
2: Tudomásom szerint mi mutattuk be angolul először az egész operát Magyarországon. Ez egy meghatározó darab volt az életünkben. Ugyanúgy, mint Rachmaninov vagy Szokolai Sándor darabjai, tehát ez meghatározó volt. A második dolog az, hogy a Liszt-Ferenc Kamarazenekarral akkor már csináltuk egyszer Pannonhalmára, amiből CD is lett. Utána egy fesztiválra, Zsámbéki fesztiválra elvittük ezt az operát, és Rolla János kérésére a Twirst Péter volt a hangversenymester, és talán mondhatom, hogy legszebb szakmai munkám volt a Tomkinszal, az énekesekkel, és hát a zenekarral. Az az odaadás, az a figyelem, és az a szakmai felkészültség, az az aznapra való, és a próbák minden pillanatában való érdeklődésük számomra lenyűgöző volt, inspiráló, és ezért gondoltam, hogy a nyitányt válasszuk ki, mert az egy rövid részlet, de én azt hiszem, hogy az elmond mindent arról, hogy ahogy tanítványaimnak szoktam ezt mondani, hogy Haydn, Mozart, Beethoven nagyon tisztelték Philipp Emanuel Bachot. Haydn egy helyen azt mondja, hogy ha valami igazat találnak a mi műveinkbe, akkor azt biztos, hogy Philipp Emanuel Bachtól tanultuk. Én pedig azt mondom, hogy ha valami igazat, helyeset hallanak abba, amit én csinálok, akkor akár ebbe a Purcell nyitányba, akkor az biztos, hogy Simon Albertől való.
0: Erről a Zsámbéki koncertről hallgatjuk tehát a Didot és Aeneast nyitányát.

0: már többször említettük, és azt hiszem, hogy a te neved a közönség számára is összefort életed egyik főművével, ez pedig a Tomkins ének együttes, és éppen Thomas Tomkins egyik madrigáját hallgatjuk, úgyhogy bár erre a kérdésre nyilván nagyon sokszor válaszoltál már, de azért innen se hagyjuk ki, miért épp Thomas Tomkins neve adta az együttes nevét.
1: Egyrészt, mert a híres angol zeneszerzők neve már foglalt volt, másrészt egy karvezetős kolléganőnk, Bánki Vera vezényelt egyik tanszaki koncerten egy Tomkins darabot, és az annyira megtetszett, ki ez, honnan, hogy angolok segítségével megszereztük a kottát, egy idő után, amikor már gyakorlottá váltunk ebbe a dologba, meg az angol szöveg kiejtésében, akkor megcsináltunk egy, hát végül is világpremiért, érdekes, angolok se választják Thomas Tomkinst, akiről nekem az a véleményem, hogy egy olyan komoly szerző volt, hogy állítom, hogy a Bach előtti időkben Schütz és Tomkins a hangkezelés, harmónia kezelés módjával hozzájárultak ahhoz a terített asztalhoz, amit Händel és Bach használtak, szóval onnan válogathattak, és hát persze az ő zseniük ezt kiteljesítette, de Tomkins ő ehhez hozzájárult.
0: És hogyha azt összehasonlítod ennek fényében, amit most mondtál, hogy neked, mint karnagynak, vagy éppen karmesternek, attól függően, hogy kórust vagy zenekart vezetsz éppen, mi a feladatod, amikor egy kész együttes elé állsz, tehát amelyik már régóta létezik, és te egy vendégkarmester vagy az élükön, illetve egy ilyen esetben, mint a Tomkins ének együttes, amikor a semmiből te hozod létre, és neked kell egy olyan ének együttessé nevelni őket, amilyenről álmodsz?
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés. Magával a darabokkal kapcsolatban, amikor az ember hozzányúl egy együttesel, akkor nagyjából hasonlóképpen próbálok, tehát idegen együttessel is, természetesen figyelembe véve, hogy ők mit tudnak, mit képesek, meg eleve a darab kiválasztásánál is szerepet játszik ez. De a Tomkins ének együttest azt egyesével állítottuk össze, irgalmatlan sok szervezés, még ők se tudták, hogy érdemes-e meg abban az időben, de akkor annak ellenére hát elkezdtünk próbálni, hogy mégis mi lehet ebből. Hát egy-két évtized után, 48 évesek vagyunk, hogyha ma hirtelen egy koncertünk van, és föl kell készülni rá, valami olyan módon tudunk próbálni, tehát ebben már más egy gyakorlott és egy saját együttes, hogy nem kell már magyarázkodni, nem kell vezényelni, meg nem kell úgy készülni, hanem egyszerűen úgy tudjuk csinálni, hogy mind amikor barátokkal vagy családdal kártyázunk, vagy társas játékot játszunk, szóval, hogy már nem kell mondani, hogy na, dobjál már, siess, mert te jössz a lépésben, hanem tudja mindenki, hogy ő jön a lépésben, tudja, hogy mi az a felelősség. Tehát a Tomkins együttes az tudja azt, amit Széchenyi úgy mondott, hogy ennek az országnak a gazdasági fellendülése azon múlik, hogy mindenki, a cukrász, a szabó, a cipész, mindenki úgy gondolja, hogy ő rajta múlik.

0: Van itt egy nagyon különleges felvétel, már csak azért is, mert nem hiszem, hogy a zeneszerző olyan jól ismert Magyarországon, András Rauch. Hogyan fedezted fel ezeket az alkotókat, akiknek műveit úgy érezted, hogy meg kell mutatni a közönségnek?
1: Egyáltalán nem az én érdemem. Jancsovics Antal, aki nagyon sokat foglalkozott, rengetegféle magyarországi, több száz évvel ezelőtti zenékkel, illetőleg olyan szerzőkkel, akik Magyarországon éltek, dolgoztak. Rauch ugye több mint 30 évet dolgozott Sopronba, át kellett menekülnie Ausztriából, és pénzt, buzát, békességet, mindent kapott, és ő tényleg dolgozott, és valami hihetetlen sokat és jót, és tényleg szégyen, hogy nem ismerjük. Én Jancsovics Antaltól ismertem meg, ő neki volt kottája is, hihetetlen, gazdag, nem csak színeiben, nem csak változatosságában, hanem az a fajta minőség, ami miatt tényleg nem is értem, hogy miért nem ismerjük. Azért is választottam ezt a tételt, ez egy nagyon frappáns zene, ezen meg lehet hallani, hogy valami hihetetlen, hogy ez az ember mit tudott, és tényleg nem tudjuk, pedig itt dolgozott Magyarországon. Őt már mondhatjuk nyugodtan magyar szerzőnek.

0: Mai műsorunk vendége Dobra János, a Tompkins Ének Együttes alapító karnagya.
1: Akkor hoztál létre egy zenei fesztivált, a Purcell Fesztivált, amikor még nem nagyon dúskáltunk fesztiválokban.
2: Igen.
1: Ennek mi a története?
2: Azért, mert ez egy évforduló volt, 300 éves évforduló, és akkor az angol követségtől kezdve mindenki mindenféle módon ebbe beszáll, támogató, nagyon örültek, mert hát ők ugye Purcellt mind a mai napig a legnagyobb emblematikus szerzőjüknek tekintik. Amúgy is az ilyen periférikus nagyságokat én mindig is nagyon szerettem, tehát legyen az Tompkins, legyen az Purcell, legyen az Rachmaninov, Mussorgszkij, Bruckner, őt se játsszuk minden nap, de vezényeltem a negyedik szimfóniáját Győri Filharmonikus zenekarral, viszont érdekelnek azok a periférikus szerzők, hogy miért kerülnek a perifériára.
1: Említetted a Győri Filharmonikus zenekart, a Győri Filharmonikus zenekart vezényled a következő felvételen, és azt hiszem, az sem véletlen, hogy Kocsis Zoltán a szólista.
2: Hát abszolút nem, ő vele nagyon jó viszonyban voltunk. Ő egy ilyen, hát egy ilyen csúnya szóval mondani, egy zenefenomén volt, és hát ugye mindent tudott, és elképesztően zongorázott. Nekünk volt egy nagy balesetünk, emberi számítás szerint nekünk meg kellett volna halni abban a balesetben, amiből hát ki lettünk mentve, és a Győri kórházban mi egy olyan, mert az M1-esen volt ez a baleset, a Győri kórházban láttak el bennünket, feleségemet, Horváth Máriát és engemet, és később is egy-két operáció még ott történt. Kizárólag jó élményünk volt, és én úgy gondoltam, hogy egy jótékonysági koncertet szó szerint a baleseti sebészet C osztályának drótra gyűjtünk pénzt, mert sokszor műtét közbe kellett az orvosnak egy lakatos barátját fölhívni, hogy hozzon be, nem tudom, 12 centis ilyen vagy olyan anyagból készült drótot, de ez tényleg szó szerint, és nekem is volt a jobb karomban 4 ilyen drót betéve. És akkor Zoli rögtön mondta, hogy rendben van, és akkor kinéztük az időpontot, 95. májusa, életem első önálló nagyzenekari koncertje, és Zoli ehhez csatlakozott, és több százezer forint össze is jött drótra a baleseti osztályra, és Zoli velem a zongora versenyt, és Máriával így hármasban pedig az 505-ös hangverseny áriát, ami tulajdonképpen szintén egy zongora versenynek mondható, csinált. Abba ott azért meg lehet hallani, hogy ki milyen módon utazik ebben a kérdésben.

0: Mindig arra szoktam kérni a vendégeket, hogy a műsor végére választanak egy olyan felvételt, amit ugye ebben a pillanatban nagy szeretettel ajánlanak a hallgatóknak. És bár ebben a műsorban az összes többi felvétel is ilyen, hiszen te kérted ezeket a felvételeket, de mégis hoztál ajándékként egy különlegességet.
1: Hát és végre nem dobrával, hanem
0: de dobrától.
1: De dobrától, igen. A lényeg az, hogy ez is Jumira, Simon Albertre hajaz. Lehet, hogy nélküle ezt se hallottam volna meg, hogy ilyen jó is a különbséget, mert azért van elég sok maszkányi paraszbecsület, sok nem, 2-3, ami nagyon jó felvétel, de amikor a szerző maga dirigálta 1940-ben, megvan lemezen, természetesen az egész operát hallottam, de meghallottam az intermezzót, mondom, akkor ez a koporsó mellett is a ravatalozóba ezt szóljon. Tehát a maszkányi intermezzót és a szerző vezényletével.

0: Vendégünk kérésére Pietro Mascagni Paraszbecsület című operájának intermezzóját hallottuk a Milanói Scala zenekarától a szerző vezényletével. A műsorban a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszotta Purcell, Dido és Eneas című operájának nyitányát, a Tompkins énekegyüttes előadásában szólalt meg Thomas Tompkins, Turn Unto the Lord kezdetű madrigája, majd az énekegyüttestől és az Ars Longa Kamarazenekartól hallottuk Andreas Rauch ünnepi kantáták gyűjteményéből az Incipite Domino című művet. Horváth Mária ének és Kocsis Zoltán zongora művész, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában pedig Mozart 505-ös köhögjegyzékszámú hangversenyáriájának részletes volt. Ezeken a felvételeken a mai műsor vendége Dobra János, Liszt-díjas karmester karnagy vezényelt, akit a beszélgetéssel 70. születésnapján is köszöntöttünk. Isten éltesse még sokáig, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter, bejelentették az idei orvosi Nobel-díjasokat, folytatódik a napos, száraz idő. A szerkesztő Demeti Imea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, jó napot kívánok! Megjelent Szijjártó Péter a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtti meghallgatásán. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter újságíróknak arról beszélt, a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg, mert, mint közölte, a gyárépítéshez az adott kormányzati támogatások nem haladták meg a hasonló beruházások adott mértékét. Szerinte a BYD európai gyáráért óriási verseny zajlott, és sikernek tartja, hogy végül Magyarországra jött. Jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A bizottság elnöke a Tiszás Hantosi István közölte, mivel a tisztségre pályázók anyagaikban szakmai előmenetelükre, életükre, valamint múltjukra is ki kell térniük, a meghallgatások zártak lesznek, és a pályázók számát, valamint nevét nem hozzák nyilvánosságra. Az állami számvevőszékhez intézett újabb nyilvános kérdést a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, ismét bebizonyosodott, hogy Mészáros Lőrinc cégei sok milliárd forinttal támogatták az Orbán kormány propagandáját közvetítő Megafont. Majd azt kérdezte, meddig hallgat az ÁSZ a tiltott kampányfinanszírozásról. A miniszterelnök a Direkt 36 tényfeltáró cikkére reagált. A belső dokumentumok alapján készült írás szerint az állami megbízásokat elnyerő V-Híd ZRT, az Aircord Kft. És a Kontúr Csoport Kft. Építőipari cég az elmúlt 4 évben összesen legalább 4,5 milliárd forinttal támogatta a Megafon működését. Hárman kapták megosztva az idei orvosi élettani Nobel-díjat.

0: Karl Dieseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel az optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket és az érzelmeket, illetve a viselkedést az agyban. Idehaza 2 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kaphat egy ápoló, aki 5 évvel ezelőtt 20-25 ezer forint kenőpénzért intézett hamis covidoltási igazolásokat. Társával mintegy 70 esetben a számítógépes adatbázisban úgy rögzítették az oltásokat, hogy valójában ezeket nem adták be. A másodfokú ügyészség a tatabányai törvényszék döntésének helyben hagyását javasolta. Végül az időjárásról. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is meleg őszi idő lesz, aztán csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet. A legmelegebb órákban is legfeljebb 20-21 fokra számíthatunk. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Népzene. Fiatalok hangja.
5: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
6: Fábi János népi hegedű, népzene elmélet szakos hallgató vizsgakoncertje 2019. május 7-én hangzott el a Magyar Rádió 22-es stúdiójában. Elsőként moldvai körtáncokat hallhattunk Mandake Aurél hegedűs és Paun Vasile kobzás játéka alapján. A moldvai hagyományban található kör- és lánctáncok közül 2 kezes és egy stika nevű táncot mutattak be, ezeket a táncházakban ma is gyakran játsszák. Bár a hagyományban a különböző táncokat sohasem kötik össze, ezzel szemben az összeállítás különlegessége a táncok egymáshoz kapcsolása. Közreműködik Kutner Fruzsina kobozon.

A népzenénkkel ismerkedő hallgatók ma már rendezett állapotban találják a Zenetudományi Intézetben összegyűlt népzenei anyagot. Csak a régi stílus dallamaiból 180 ezernél több lejegyzett dallamot halmozott fel a kutatás, és ezek stiláris rendben sorakoznak a dossziékban, hála Járdányi Pál, Dobszai László és Szendré Janka évtizedes munkájának. Ez azt jelenti, hogy az egymáshoz hasonlító, vagy rokon dallamok támlapjai egymás mellett találhatók, származzanak azok akármelyik helyéről a magyar nyelvterületnek. Mindez arra val, hogy a magyar népzenei hagyomány régi stílusában a beszélt nyelvhez hasonlóan már lezajlott egy globalizáció Moldvától Sopron megyéig. A mai dialektus területek eltérései leginkább a kopásból erednek. Fábi János a Zenetudományi Intézet népzenei típusrendjéből a pentaton kvintváltó stílus tömbjének egyik jelezetes típusát, az úgynevezett pávadallamot és annak különböző kanásztánc ritmusú változatait választotta ki. A most felhangzó összeállításban e dallam típus más-más területekről és különféle táncműfajokban megjelenő változatait hallhatjuk. Szatmári Oláosként, Széki Csárdásként, Gyimesi Sebes Csárdásként, Százcsávási Pontozóként, valamint Kalotaszegi Szapora formájában. Közreműködnek András Orsoly a Gardonnal, Solymosi Vince Cimbalmon, Horváth Balázs és Brassai Ábel Brácsán, Tóth Máté pedig Nagybőgőn.

A műsor nagyszabású befejezéseként két terület muzsikája kapcsolódik össze. Elsőként a Kisari zenekar repertoárjából hangzanak el szatmári dallamok, Csendes, Csárdás és Ugrós, Farkas Vilmos, Farkas Károly és Farkas Árpád játéka nyomán. Fáb János hegedülését Solymosi Vince, Horváth Balázs és Tóth Máté kíséri. Ehhez adtakkal kapcsolódik az erdélyi belső mezőségen található magyar szobát népzenéje, melyel Fáb János zeneakadémiai tanulmányai során találkozott először. Ebben a faluban nem csupán csodálatos régi stílusban éneklő asszonyokat fedezett fel Kallós Zoltán, az egész népzenekutató szakma nagy meglepetésére, hanem az ehhez illő remek archaikus hangszeres zenét is. Magyar szovát közösségét számos kiváló prímás egyéniség szolgálta ki, mint például Vintila, Szél Márton, Maneszes Márton, Huszár János, Radák János. Prímásunk az elmúlt évek során Vintila Szél Márton 1962-ben gyűjtött játékával és repertoárjával foglalkozott részletesebben. Az összeállításban elhangzó darabok Katonakísérő, Sűrű Kurázsi, Száztánc és Összerázás. Fáb János hegedülése mellé Szabó Anna Mária, András Orsolya és Gubinec Ákos csatlakozott énekkel, Szilágyi Márton, Brassai Ábel, Horváth Balázs és Tóth Máté pedig vonós hangszerekkel.

0: Népzene fiatalok hangja című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2019. augusztus 19-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Modigliani vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Omori Quato és Loic Rio hegedű, Laurent Marfen mélyhegedű, François Kiffer gordonka. A felvétel Párizsban a francia rádióban készült 2026. május 19-én. Elsőként hallgassák meg Claude Debussy opusz 10-es G-moll vonós négyesét.

Debussy G-moll vonós négyesét hallották. A Modigliani vonós négyes kiegészülve Alain Clément Brácsa művésszel és Antoine Lüderlen Gordonka művésszel most Piotr Csajkovszki Firenzei emlék című művét játsza.

0: Csajkovszki Firenzei emlék című művét hallották. Előadta a Modigliani vonós négyes, tagjai Umori Kvato és Loic Rio hegedű, Laurent Marfain méhegedű, François Kiffer gordonka. Közreműködött Hélène Clément méhegedűn és Antoine Löderlen gordonkán. A felvétel Párizsban a francia rádióban készült 2026. május 19-én.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Alexandre Malofejev zongorán. Vezényel Vashegyi György. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 13-án készült. Elsőként Georges Bizet az Árli lány első szvittjét hallják. A tételek Prelude Menuet, Adagietto Carillon.

Georges Bizet az Árli lány első szvittjét hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Vashegyi György. Camille Saint-Saëns második G-moll zongora versenye következik, opusz 22. A szólista Alexandre Malofejev.

Alexandre Malofejev szólójával hallották Camille Saint-Saëns második G-moll zongora versenyét. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar Vashegyi György vezényletével befejezésül Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját játssza, opusz 90.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Alekszandr Malofejev zongora művész estjét közvetítettük, vezényelt Vashegyi György. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. május 13-án készült. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Alpár Tibor és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter. Meghalt Fazekas Magdolna festőművész, folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja, Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Míg a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantos István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelés és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Javultak két józsefvárosi család lakhatási körülményei. A Habitat for Humanity Magyarország a 8. kerületi önkormányzat és a józsefvárosi családok átmeneti otthona közös projektjében a fővárosi szolidaritási alap támogatásával üresen álló felújított önkormányzati lakásokba költözhettek be. A családok korábban átmeneti otthonban éltek. A szervezetek a lakhatás világnapjához kapcsolódóan közölték, elsősorban arra törekednek, hogy a korszerű, energiatakarékos lakások ne csak a bérleti díj, de a fenntarthatóság szempontjából is megfizethetők legyenek. 93 éves korában meghalt Fazekas Magdolna festőművész. A Munkácsi díjas alkotó a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett. 1958-ban részt vett a Fiatal Képzőművészek stúdiója kiállításán, és attól az évtől a Szolnoki Művésztelep tagja volt. Rendszeresen részt vett hazai és külföldi tárlatokon. Fazekas Magdolna 2013-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet, a Munkácsi Mihály díjat pedig 2020-ban vehette át. Befejeződött a helyreállítás, így újból teljes kapacitáson üzemel a déli pályaudvar. Egy késő délutáni régiójet kivételével ismét menetrend szerint indulnak az állomásról a szerelvények, köztük a Z30-as és az S40-es vonatok is. A pályaudvaron délelőtt azután kellett korlátozni a forgalmat, hogy kisiklott egy tolató mozdony, emiatt több vonata kizárt vágányokon rekedt. Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyol felhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Észak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli A-dur zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
4: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Sinfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New Yorki utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a zenei szerkesztő Csik Gabriella és a hangmérnök Pap Sándor nevében is Fellegi Lénárd a műsorvezető. Mire számíthatnak a mai délutánban? Kulturális ajánlattal készültem, természetesen lesz játék és zenei újdonság a szokott időben, de a Solti György Nemzetközi Karmesterversenyről is hallhatnak majd bővebben a műsor vége felé. Koncertó tétellel indítjuk összeállításunkat. A 238-as köhöljegyzék számú B-dur zongora verseny, Mozart írta természetesen köhölnél már gondolhatták volna, első tételét hallgatjuk a műsor kezdetén, Murray Pereja játssza a szólót az angol kamarazenekar felvételén.

Wolfgang Amadeus Mozart 238-as köhlyjegyzékszámú B-dur zongora versenyének első tételét Murray Pereja szólójával hallottuk, illetve az angol kamarazenekar közreműködésével. Hamburgban született, Lipcsében elhunyt zeneszerző volt Karl Reinecke, a G-moll szerenádjából az ötödik tétel következik, az Anima Muzicé kamarazenekar játsza.

Carreinek G-moll szerenádjának 5. tételét hallottuk az Anima Muzici Kamara zenekar előadásában. Egy közérdekű tájékoztatás. Október 6-án, tehát kedden Budapest vétel körzetében 0 órától 6 óráig teljes leállás lesz karbantartás miatt. A munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsor sugárzás. Gioachino Rossini numero 1-es F-dur szonátájának első tételével folytatjuk műsorunkat, a Rossini fúvós 4-es előadásában hallgatjuk a felvételt.

Gioachino Rossini numero 1-es F-dur szonátájának első tételét hallottuk a Rossini fúvós négyessel. Bach és Telemann kortárs volt Christoph Graupner, ő is lehetett volna a Tamás templom karnagya, jó nevű csembalista volt, most az Aus der Tiefen rufen wir kantáta, harmadik tétel, a kórus tétel következik a művei közül. Isabel Siketanz, Stefan Kunát, Florian Sievers és Martin Siketanz énekel a Capella Jenensis kamarazenekar felvételén.

0: Christoph Graupner zeneművet hallottunk, kantátájának harmadik tétele szólt, Aus der Tiefen rufen wir, ez volt a kantáta címe. Isabel Siketánc, Stefan Kunát, Florian Sievers és Martin Siketánc énekelt a Capella Jenensis kamarazenekar felvételén. Egy perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy zenét, színházat ötvöző projektlemezről szól muzsika zenei újdonságként. Emanuele Stracchi vállalkozott arra, hogy életre kelti William Shakespeare néhány legfontosabb művét a hangok segítségével írják. A zene állandó párbeszédben áll a prózával, dinamikus interakciót teremtve a két művészeti forma között. Az album célja, hogy hidat építsen, magával ragadó élményt nyújtva, amelyben Shakespeare költői ereje újraértelmezhető a zene és a szavak segítségével. Két muzsikust említhetek, Francesco Pio Bertrozzit és Giuseppe Pio Bertrozzit, mindketten hegedűművészek, 2000-ben születtek, úgyhogy gyanítom ikrek. Francesco Geminiani pedig a szerző, tehát olasz komponista muzsikája szól erről a lemezről. A hat hegedű duóból hallgassuk a B-dur hegedű duó első tételét.

Egy projektlemezről hallottunk tehát muzsikát. Francesco Geminiani volt a szerző, Francesco Pio Bertrozzi és Giuseppe Pio Bertrozzi pedig az előadó. A hat hegedű duóból az Opus 9-es negyedik darabja, azaz a B-dur hegedű duó első tétele szólt az iménti percekben. Vára öblös termében jár, alás fel bajnok pázmán. Lépteit majd csillapítja, majd megindul szaporázván. Lába, szíve egyre tombol, visszadöng a tölgyfa padló. Udvaron áll kész nyerekben, nyihok, prüszköl, fú a vadló. Így kezdődik Arany János balladája, a Pázmán lovag. Dóczi Lajos írt hozzá librettót, Johann Strauss pedig zenét. A Víg Opera most hallható részlete a harmadik felvonásbéli balettzenéből szól, ami azután vált igazán népszerűvé, hogy Riccardo Muti beválogatta a 2000-es újévi koncertműsorába. A Csárdást halljuk, a Bécsi Filharmonikus zenekart Carlos Kleiber vezényli.

Johann Strauss Pázmán lovag című operájából hallottuk a csárdást, a bécsi filharmonikus zenekart Carlos Kleiber vezényelte. Joseph Haydn Hezur szonátájából következik az első tétel, Kocsis Zoltán előadását halljuk.

József Haydn Ez-dur zongora szonátájának első tételét hallottuk Kocsis Zoltán előadásában. Volt már színházi előadáshoz használt muzsika, Víg opera részlete, és most egy meseopera ismert dallamát hallgatjuk. Az Esti ima hangzik el Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliskájából. Heikjunk Jong és Jennifer Larmour énekel, Jesús López Cobos vezényli a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát.

Engelbert Humperdinck volt a szerző, a Jancsi és Juliskából szólt az esti ima, Heikünk Hang és Jennifer Larmour énekelt, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát pedig Jesús López Cobos vezényelte. Franz Schubert B-dur polonéze következik a Wien Ensemble-lel.

Franz Schubert, B-dur polonéze után következzék filmzene, az óceánjáró zongorista legendája, fő témája Ennio Morricone munkája.

0: Négy óra van, Ennio Morricone volt a szerző, az óceánjáró zongorista legendájából szólt a fő téma, Yo-Yo Ma játszotta Gordon Kahn a dallamot, a Róma Sinfonietta Orkesztrát a szerző Ennio Morricone vezényelte.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Egy kulturális hírt hallhatnak most. Miklósa Erika főszereplésével tél vissza Mozart szöktetés a Szerályból című daljátéka október 17-e és 24-e között az Opera Eiffel műhelyházának színpadára. A Vecsei H. Miklós rendezte produkciót, Bogányi Tibor vezényli, Varró Dániel fordította és a kiégő ízők videóanimációival látható. A Kossuth Díjas koloratúr szoprán Miklósa Erika az Operaházban 2002-ben énekelte először Konstancét, és ő alakította a hősnőt Vecsei H. Miklós rendezésének 2021-es online, illetve 22-ben már rendes színházi keretek között megtartott bemutatóján is. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát tehát Bogányi Tibor Liszt Díjas karmester vezényli, ahogy korábban is. Hallgassuk Miklósa Erika előadásában Konstanca áriáját a Szöktetés a Szerályból című opera második felvonásából. Most az osztrák-magyar Haydn zenekar játszik, Stefan Vladár a karmester.

Miklós Erikának és az osztrák-magyar Haydn zenekarnak szólt a Taps, Stefan Vladár volt a karmester, Wolfgang Amadeus Mozart szöktetése Szerájból című operájából hallottunk részletet. Most pedig egy nagyon ismert nyitány következik, Felix Mendelssohn Bartholdy nagyon fiatalon írt Szent Iváni Jálom című alkotásának nyitánya, a Bostoni Szimfonikus Zenekar C.J. Józefa vezényli.

Felix Mendelssohn Bartholdy a Szent Ivanéi Álom című alkotásának nyitányát hallottuk. Szent Józsefa vezényelte a bostoni szimfonikus zenekart. Most Georg Friedrich Händel D-moll trió szonátájának utolsó két tétele következik a Convivium együttessel.

Georg Friedrich Händel D-moll trió szonátájának két tételét hallottuk a Convivium együttessel. A játék előtt utolsóként egy zongoradarab következik, Richard Strauss 5 zongoradarabjából a harmadik.

0: Richard Strauss volt a szerző, az öt zongora darabjából hallottunk egyet Glenn Gould előadásában. Egy perccel múlt fél öt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönség díjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
8: Mami táncolunk.
3: Mami Blue. A mozikban.
9: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabesk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délután játékához, de előtte még egyetlen mondat. Glenn Gould nevét mondtam az előbb, 1982. október 4-én hunyt el Torontóban, tehát csak visszautalok az előző zenemű előadójára, ráemlékezhetünk azzal a felvétellel. E hét szombati és jövő hét csütörtöki eseményekre lehet páros belépőt nyerni a mai játékban. Tehát október 10-én szombaton 20 órától a Szent István Bazilikában lesz esemény, az első Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál. Ez egy közös álomból született, ahogy írják, abból a vágyból, hogy a Szent István Bazilika monumentális tere és a megújult Angster Orgona több mint 6000 sípjának hangja olyan esteket teremtsen, ahol a zene túlmutat önmagán, a hang és a fény találkozása pedig lélekemele pillanatokká válik. Fiat Lux, Virág András és Szatyori Nagy Gábor estje ez. Tehát a Szent István Bazilikában lehet jegyet nyerni most szombatra, és jövő hét csütörtökre, azaz október 15-ére 19 órától a Turaida Színházba. Ray Cooney, páratlan páros, vigyették két részben. A főszereplők Varga Ádám, Szuromi Bernadett, Bódi Barbara és Kurkójé Kristóf, a rendező Szerenyei Béla. Illetve van egy tárgynyereményünk is, I Grandi Tenori, José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételei. 1762-ben a bécsi Burgtheater színpadán volt egy nagy sikerű bemutató, Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operáját hallhatta első ízben a közönség. Köztudott, hogy a címszerepeket nem feltétlenül az adott nemű szereplő énekelte az idők folyamán, az első Orfeo a híres Castrato, Gaetano Godangi volt, majd Gluck 1769-ben Parmában egy ízben vezényelte saját operáját. Ezen előadás orfeója egy úgynevezett szoprán castrato volt, akinek kedvéért transponálta a címszerepet, de hangfekvés miatt olyan felvétel is létezik, ahol hölgy énekli Orpheus szerepét. A párizsi változat 1774-ben készült, ekkor komolyabban átdolgozta a szerző az egész darabot a francia közönség ízlése szerint, és Orpheus szerepe itt tenor fekvésű lett, de két bariton is énekelte, mindez csak érdekességképpen mondom. Két nagyon ismert részlet hallható az operából, két tánc. A kérdésem, hogy az operában feltettem a mutató ujjamat, ki az az Isten, aki engedélyt ad, hogy Orpheus lemehessen az alvilágba? Melyik Isten lehet az, akit meghat Orpheus, hogy visszahozhassa szerelmét az alvilágból? Később az ő templomában adnak hálát és dicsőítik, ő szabja azt a feltételt, hogy nem pillanthat hátra mindaddig, Orpheus, ameddig ki nem lépnek az alvilágból. Nem könnyű kérdés, mitológiában ugyebár amúgy is könnyű eltévedni, de ami fontos, az opera szerinti Isten nevére vagyok kíváncsi. Tehát nem az alvilág Istene lesz a helyes megfejtés. A 0630303160 az SMS számunk, és a muzsikálódélután@radio.hu az e-mail cím. Szóljon részlettel Christoph Willibald Gluck, Orpheus és Euridikéjéből.

Biztos voltam benne, hogy Zeust is írni fognak hallgatóink, mert mindenhez az ő engedélye kell. Hádészt ugye kizártam a felvezetőben. Szerep szerint az operában Amor, tehát a szerelem istene, akinek a templomában ünnepelnek. Én is örülök, mert nagyon sok helyes válasz érkezett. Szemere Ida, Molnár Márton és Görföl Balázs most a nyertesünk. Gratulálok nekik. Felpillantok az órára, és még belefér a koncertó tétele a hírek előtt, és még talán egy rövidebb zene is az óra végén. Robert Schumann Amor zongora versenyének harmadik tételével, tehát az utolsó tételével megyünk tovább. Szvjatoszláv Richter játsza a szólót, a Monte Carlo-i szimfonikus zenekart Lovrofon Matacsics vezényli.

Szvjatoszláv Richter szólójával hallottuk Robert Schumann ámol zongora versenyének fináliát, most Arcangelo Corelli D-dur koncerto grossójának harmadik tétele következik.

0: Arcangelo Corelli volt a szerző, az Opus 6-os numero 7-es D-dur Concerto Grosso harmadik tételét hallottuk az English Concerttel Trevor Pinnock vezetésével. Kedves hallgatóink, pontosan 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjének vagyonnyilatkozatát. Optogenetikai kutatásokért járt idén orvosi Nobel-díj. Folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének vagyonnyilatkozata. Unger Anna elnöknek egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, 2-ben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Míg a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstopp esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Már nem kell engedélyt kérni a stratégiai építési anyagok kivitelére. A korlátozás ettől a hónaptól megszűnt. A gazdasági szereplők szabadon a korábbi adminisztratív terhek nélkül bonyolíthatják a kivitelt, tájékoztatott az építésügyi igazgatásért is felelős helyettes államtitkárság. A szabályozást 2021 nyarán vezette be az Orbán kormány az építőipari ellátás biztonságra hivatkozva. Az Európai Bíróság tavaly novemberben viszont kimondta, hogy a rendelkezés sérti az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós irányelvet, ezért meg kell szüntetni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Hárman kapták megosztva az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Karl Deisserot, Péter Hagemann és Georg Nagel az optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést, jelentették be a Stockholmi Karolinska Intézetben. Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A fizika kategóriában holnap, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a díjazottak, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik be. Napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható, 17 óra, 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
4: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A MÜPA-ban a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli A-dur zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál, és mint ahogy a műsorunk kezdetén jeleztem, ebben a fél órában, a műsor végén majd hallhatnak a Solti Győr nemzetközi karmesterversenyről bővebben, de addig szóljon sok és szép válogatott muzsika. Antonin Dvorák Miniatűrök című alkotásából az első és a második tétel hangzik el rögvest, a Budapesti Fesztiválzenekart Fischer Iván vezényli.

József Haydn sorszámban 102. szimfóniájából, a B-dur alaphangneműből a harmadik tételt hallottuk, az osztrák-magyar Haydn zenekart Fischer Ádám vezényelte. Közlekedéssel kapcsolatban az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében kis teherautó és kamion ütközött össze, a 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta az 5 kilométert, írja az Útinform. Folytassuk műsorunkat kamaramuzsikával, Alexej Shor, napjaink komponistája, Hámol hegedű zongora szonátájának presztó tételét hallgatjuk, Daniel Lozakovics hegedül, Mihail Pletnyov zongorán játszik.

Daniel Lozakovics hegedű, Michael Pletnyov pedig zongorán játszott az iménti felvételen. Alexej Sor volt a szerző a H-moll hegedű zongora szonátájának harmadik, ez az utolsó tételét hallottuk. Giacomo Puccini bohém életéből következik részlet, Rodolf áriáját az első felvonásból Nikolaj Gedda előadásában hallgatjuk meg, a római opera zenekarát Thomas Schippers vezényli.

0: Giacomo Puccini bohém életéből szólt a részlet Nikolaj Gedda előadásában, a római opera zenekarát Tomás Sipers vezényelte. A Solti György Nemzetközi Karmesterverseny szignálja után el is köszönök a hallgatóktól. Fellegi Lénárd volt tehát a mai Muzsikáló délután műsorvezetője, át is adom a szót Uzsali Bencének, Rögvest, a következő fél órában a Solti György Nemzetközi Karmesterversenyről hallhatnak bővebben.
1: Köszönöm a szót. Igen, a világ minden tájáról hazánkba sereglettek a fiatal karmester tehetségek, hiszen már javában zajlik a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. Az online előválogatót követően kiválasztott versenyzők már megérkeztek Magyarországra, hogy személyesen is bemutathassák a képességeiket. A verseny három helyszínen és három zenekar részvételével zajlik. Az elődöntőt október 1-én csütörtökön kezdték a Pécsi Kodály Központban a Pannonfilharmonikusok közreműködésével, a középdöntő ma és holnap este zajlik a Zeneakadémián, a döntő pedig október 9-én pénteken este lesz. Ez utóbbit, valamint a megmérettetést záró szombati gála hangversenyt a Bartók Rádió élőben közvetíti. Addig pedig napról napra szorosan figyelemmel kísérjük a versenyállását, és mindig a legfrissebb hírekkel jelentkezünk. Az esemény sorozatot a Művészetek Palotája koordinálja. A következő percekben Gál Judit vezető művészeti titkárral beszélgetek arról, hogy milyen kapcsolat fűzi ezt a versenyt a korábbi hazai karmesterversenyekhez, és miben különbözik azoktól.
2: A karmesterversenyről szerintem Magyarországon mindenkinek a 70-es évek legendás magyar televízió által rendezett karmesterversenye jut eszébe. Az volt tényleg egy ilyen legendás verseny, amit majdnem mindenki nézett Magyarországon, és nem titkolt célunk, hogy a műpával valami hasonlót szeretnénk most meghonosítani. Nyilvánvalóan azóta kicsit más időket élünk, és biztosan nehezebb lesz ilyenfajta népszerűségre vagy ismertségre szert tenni, mert csak azért is, mert azért rengeteg zenéverseny és karmester van szerte a világban, de mégiscsak megpróbáltunk valami különlegeset létrehozni, olyat, amit talán nem minden verseny tud nyújtani, és ezért is gondoltuk úgy, hogy nem csak a műpával rendezzük meg a versenyt, hanem bevonjuk Magyarország legjobb akusztikájú koncerttermeit, és a versenyzők három kiváló zenekarral próbálhatnak, illetve mutathatják meg tudásukat, ami szerintem azért unikum még itt a nemzetközi karmesterversenyek világában is.
1: A műpa életében ez az első ilyen jellegű esemény?
2: Igen, karmesterversenyt még nem csináltunk. Jellemző ránk, hogy mindig találunk magunknak újabb és újabb feladatokat, és ez is egy ilyen, ami nagyon lelkesítő a csapatnak, de tényleg azért ezt egy hatalmas kutatómunka is megelőzte, mert karmesterversenyt még nem rendeztünk. Zenemű pályázatunk már volt, és úgy gondoltuk, hogy belevágunk ebbe több évnyi tervezés meggondolkodás után, amikor 25 januárjában született meg a döntés, hogy akkor ebben most így belevágunk. Az egész csapatnak nagy kihívás, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy jóféle stressz, meg egy jóféle kihívás, mert mindenki nagyon lelkesen dolgozott ezen, már tényleg több, mint másfél éve.
1: Részben említette már, hogy több helyszínen és több zenekarral zajlik ez a verseny. Amikor elkezdték tervezni, akkor milyen ideálok lebegtek a szemük előtt, hogy miben szeretnének hasonlítani a már ismert versenyekre, és mi az, amiben szeretnének például újítani?
2: Végeztünk egy kis kutatómunkát, hogy egyáltalán milyen szisztémájú versenyek léteznek a világban. Mindegyik egy picit más, attól kezdve, hogy állítják össze a zsűrit, milyen a repertoár. Van a versenynek egy művészeti bizottsága, aminek a tagjai Héjad Monkos, Bogányi Tibor, Vashegyi György és Vas András művészeti konzulens, illetve Kál Csaba. Velük kezdtük el kitalálni, hogy egyetlen hány forduló legyen. Szerettük volna, hogy egy kicsit különleges feladatot is kapnak a karmesterek. Itt kerültek be például áriák a középdöntőbe, hogy énekesekkel is dolgozzanak. Fontos volt így a művészeti bizottság tagjának, hogy lehetőleg többféle feladatot kelljen teljesíteniük, tehát ne csak zenekarral dolgozzanak, hanem például szólistával is, ami a vélemények szerint az egyik legnehezebb műfaj. Van kamara formáció, és hiszen Stravinsky műveivel indul az elődöntő, ami egy kis zenekari dolog. A cél az volt, hogy lehetőleg minél több oldalát mutassák be a karmestereknek.
1: Ebbe a logikába illeszkedik az is, hogy többféle zenekarral kell dolgozni az egyes fordulókban és különböző akusztikájú helyeken, tehát hogy tulajdonképpen még a fordulók alatt sem lehet megszokássá tenni egy-egy együttessel való munkát?
2: Őszintén az nem volt a cél, hogy ezzel nehezítsük a versenyzők dolgát, de valóban nyilvánvalóan egyszerűbb lenne, hogyha a három forduló alatt ugyanaz a zenekarra dolgoznának, és akkor már kicsit megszoknák, hogy hogy működik a zenekar. Mi ezt így kicsit kivettük alóluk, de közben meg azt gondoltuk, hogy az is érdekes lehet, hogy hogy tudnak alkalmazkodni egy új együtteshez. Nyilvánvalóan ez is egy nehéz feladat, hogy hirtelen egy teljesen más együttes ül ott előttük, és velük is meg kell találni viszonylag rövid időn belül a kontaktust. Az egyébként egy nagy kérdés volt, és erről sokat vitatkozott maga a művészeti bizottság is, hogy vajon mennyi próbaidő legyen, és aztán a zsűritagoknak is itt megvan a véleményük róla, hogy túl rövid a próba, több kellett volna, van, aki azt mondja, hogy nem kellett volna több, mert az is egy nagy feladat, hogy bizony van olyan, hogy beugrás, és akkor nincs időt sokat próbálni, hanem csak átvenni egy zenekart. Úgyhogy ebben így eléggé széttartóak a vélemények, de nem baj, most kipróbáljuk ezt a verziót, és aztán, ha lesz ebből több, akkor lehet, hogy az mostani tapasztalatok alapján majd egy más típusú versenyt állítunk össze legközelebb.

0: Doknányi Ernő Rurália Hungarikájának presztó tételét idéztük, a Pannon filharmonikusokat Hamar Zsolt vezényelte. Ez a mű is szerepelt az elődöntő verseny feladatai között. Hogy milyen feladatokat kellett még teljesíteniük a versenyzőknek, és mi vár még rájuk a továbbiakban, arról továbbra is Gál Judit mesél.
1: A verseny három fordulóból áll. Itt a pécsi fordulóban két művet kell vezényelniük, egy Stravinsky művet, illetve Bartók Kodály Doknányi egy-egy művét, versenyt megelőző egy-egy sorsolás, amikor a versenyzők kihúzzák, hogy milyen műveket vezényelnek, és a 21 versenyzőből 10 mennek tovább a középdöntőbe, ami már a Zeneakadémián fog zajlani október 5-én és 6-án. Itt egy-egy Mozart Puccini áriát vezényelnek, illetve a harmadik feladatként két magyar zeneszerző külön erre az alkalomra komponált művét, Varga Judit és Gyöngyösi Levente, a két zeneszerző, akik egy-egy 6-8 perces szimfonikus zenekari művet írtak, és ez lesz a második verseny feladat a középdöntőben. És aztán a 10 középdöntősből kell a zsűrinek 4-et kiválasztani, akik a döntőben is indulnak majd. Ott két-két művet kell vezényelni, Verdi, Strauss, Bartók, Doknányi, Kodály műveket, és közülük kerül majd ki remélhetőleg a győztes.
0: Hányan vannak és honnan érkeznek a versenyzők?
1: A kezdetén, amikor még pályázati anyagot kellett beküldeni, közel 400-380 versenyző érkezett szerte a világból, 61 országból kaptunk jelentkezést. Őszintén szóval nem is számítottunk ennyi jelentkezőre egy első verseny alkalmával, de természetesen nagyon örültünk neki, bár az előválogató zsűrinek azért ez egy picit hosszabb időt jelentett, amíg feldolgoznak és átnéznek ennyi jelentkezést, és ebből választott ki az előválogató zsűri 24 jelentkezőt, és végül 21-en tudtak eljönni az utolsó pillanatos történések, lemondások miatt Pécsre. Úgyhogy a 380-ból 21-en kezdték meg a versenyt, Pécset.
0: Ki választotta ki a műveket, amiket vezényelni kell?
1: A Művészeti Bizottság egy hosszas gondolkodás eredménye, hogy mely művek legyenek, amelyek azért összehasonlíthatók olyan tekintetben, hogy vezénylés technikailag is hasonló feladatot állítanak a versenyzők elé, illetve nyilván hosszúságban is megközelítőleg azonos legyen, úgyhogy ez egy hosszas mérlegelés eredménye volt.
0: Az is egy érdekes dolog, hogy ebben a versenyben nem csak zsűri van, hanem művészeti bizottság is. Hogyan viszonyul a két társaságnak a munkája egymáshoz?
1: A művészeti bizottság tagjai, nagy és zsűri tagok is, Kál Csaba, aki a MIPA vezérigazgatója, ő nem a zsűriben, de a másik négy karmester, ők a zsűriben is benne vannak, sőt volt, aki közülük az előválogató zsűriben is benne volt, úgyhogy nem az történt azért szerencsére, hogy kitaláltak valamit, amit aztán egy teljesen más zsűrinek kell majd így végrehajtani, vagy az alapján megítélni a versenyzőket, ők is tagjai a zsűrinek.
0: Milyen hangulatban telik most az elődöntő?
1: Nagyon jó hangulatban, tényleg azt tudom mondani, hogy a zsűriben is nagyon jó hangulat. Nyilván vannak szakmai viták, de ennek így kell lenni, hogy ütközzenek csak az érvek, ellenérvek, ellenvélemények. A versenyzők között meg kifejezetten jó hangulat, azért elkapunk egy pillanatot, hogy a verseny utáni estei csapatokba gyűlve beszélik meg az élményeket, aki már túljutott rajta, illetve aki még a verseny előtt áll, és lehetőségük van természetesen meghallgatni egymást. Ezzel nem mindenki él egyébként, mert van, aki szeretne inkább magányában készülni, de van, aki beül és meghallgatja a többieket.

0: Részletet hallottunk Kodály Zoltán páva variációiból, a Pannon Filharmonikusokat Bogányi Tibor vezényelte. Amellett, hogy ő az együttes első állandó vendégkarmestere, zsűritagként, illetve a Művészeti Bizottság tagjaként is segíti a Solti Nemzetközi Karmesterverseny munkáját. Vele beszélgetek arról, hogy mit kellett beküldenie a versenyzőknek az online válogatóra, és milyen nehézségekkel szembesülnek egy számukra még ismeretlen zenekar élén.
1: Két videót néztünk meg mindenkitől, két különböző helyszínről készített koncertfelvételt. Aztán kiderült, hogy elég sokaknál inkább csak egy ilyen kurzusfelvétel, tehát egy kurzuson való részvételen. Ugye itt elég gyorsan látszott is, hogy valaki éppen csak kezdő, és egy kurzusra elment, és ezt küldi be. Ilyet természetesen nem tudtunk nagyon komolyan venni, de teljesen komoly karmesterek is érkeztek, akiket átnézve. Aztán volt öt ember, aki az előzsűriben válogatott, és nagyjából konszenzusra tudtunk jutni a végén, és így kialakult ebből a gigantikus 380 emberből, tehát majdnem 400-ból 24-et kiválasztottunk. Ez gigászi munka volt. Volt, akinél tényleg 10 másodperceket se kellett nézni, mert annyira látszott, hogy ez egy kezdeti stádium, és ugye a verseny kiírásában is jelen voltam, és a verseny kiírásban hatalmas műsort adtunk meg. Tehát kapásból lehetett látni, hogy ez a kezdő valaki, ez még az első forduló anyagát se tudja megtanulni. Tehát ilyen szempontból azért könnyebb volt, csak hát időigényes volt, és tényleg, amikor az ember minőségén akarja átnézni, hogy ebben van-e potenciál ebben a versenyzőben, akkor azért az eltartott egy ideig.
0: Más egy zenekarra találkozni így egy versenyhelyzetben, mint mondjuk egy koncertre készülve?
1: Természetesen, ugye ez a 10-15, mondjuk 20 perc, tegyük föl. Hát 7 percet próbálhatnak, és mire 3 szót mondanak, már 3 perc eltelt. Tehát, hogy hihetetlenül megy ez a 7 perc, annyira gyorsan, és igazából senki nem tudja jól kihasználni, ez a tegnapi nap tapasztalata, mert annyira rövid ez az idő, hogy nagyon nehéz kitalálni, hogy éppen melyik rész lenne hasznos, amit eljátszunk ebben a 7 percben. Tényleg nagyon nehéz hatni. És itt látszik az, hogy ha valaki már volt versenyen, az már könnyebben veszi ezt az akadályt. És kijön, és lazán elkezdi mondani. Tehát azért volt egy vagy kettő tegnap is olyan, akire úgy felfigyeltünk, hogy na végre valami. Tehát nem csak kapkod így a két ütemek között, és hogy köszönöm szépen, semmi eredmény nincs, akkor is megköszöni, hogy most már sokkal jobb. Szóval a tapasztalat, igen, az nagyon sokat segít.
0: Jól ismered karmesterként a Pannon Filharmonikusokat. Mennyire könnyű velük karmesterként barátságot kötni?
1: Elég jól ismerem, igen. És nagyszerű társaság. Egy igazi jó közösség, és fantasztikus művészek is vannak benne, de a barátság az attól függ, hogy mennyire jó a karmester. Tehát azért ők ugyanolyan zenekar. A zenekaroknak van egy típusa is, amikor eléjük áll egy karmester, akkor ott azért nagyon gyorsan jönnek azok a kritériumok, amik mentén ők eldöntik, hogy ezt szeretjük vagy nem, és nagyon nehéz ez a szakma. Ezt valljuk be, 100 embernek megfelelni eleve nem lehet, legtöbb mindent egyedül kell eldönteni, tehát valamilyen szinten ez egy diktatórikus szakma, aholva mégis manapság a zenekart is muszáj bevonni. Tehát ezeknek az arányoknak a megtalálása, hogy mennyire vagyunk barátságosak, mennyire vagyunk diktatórikusak, és mennyire visszük az egészet, ezeknek a megtalálása a legnehezebb. De szóval Pannon Filharmonikusok egy barátságos zenekar, aki abszolút nem barátságos, ha olyan áll eléjük, akiket nem szeretnek.
0: Még korai lenne eredményt hirdetni a teljes mezőnyről, hiszen még benne vagyunk az elődöntőkben, de amit eddig láttál annak alapján, milyennek ígérkezik a mezőny?
1: Még azon túl is, hogy mi válogattuk őket, még ezen felül is vegyes. Tehát sok mindent azért mégse lehetett megállni. Tehát itt teljesen más személyiségek vannak, mint amit a videón láttam. Többekre emlékszem, és nagy reményekkel vagyok, vagy voltam, és kicsit csalódás, de olyan is van, akire éppen, hogy tovább juttattuk, bejuttattuk ide, és itt pedig megjelenik is élőben, egész más képet fest. Tehát igazából elég vegyes még a kép, reméljük hamarosan kirajzolódik, de többi kollégámmal is beszélve, még vegyesnek találjuk a mostani felhozatalt.

0: Bartók Béla Magyar Parasztdalok című műve is az elődöntő feladatai között szerepelt. Ebből játszottak részletet a Pannon Filharmonikusok, az együttest ezen a felvételen Madaras Gergely vezényelte. Nem csak a karmester, de a zenekar számára is kihívás, ha a dirigens személye szinte percről percre változik. Arról, hogy milyen élmény egy verseny a zenekar oldaláról nézve, a Pannon Filharmonikusok igazgatója Horváth Zsolt beszél.
1: Tulajdonképpen egy nagyon izgalmas lehetőség és találkozás. Nagyon izgalmas feladat egyrészt úgy játszani egy zenekarnak, hogy minden esetben nagyon pregnánsan azt a megszólalást tegye, amely a karmesteri instrukciókból következik, és hiába nagyon-nagyon jól megtanult zenei anyag, és ez furán hangzik, de ne segítsük át a karmestert akár egy hiba mentén a nehézségeken, hanem valóban verseny, és az történjen, amit ő mutat. Másrészt nagyon izgalmas találkozás a tekintetben, hogy más-más karmesteri iskolákból érkező fiatalok miként közelítenek a zenei anyaghoz. Jelen esetben most a Solti Karmester verseny első fordulójánál, az elődöntőnél, ez abban a vonatkozásban is jelzésértékű, hogy tulajdonképpen a zenei anyag döntő többsége az magyar zenemű. Doknányinak egy műrészlete, Kodály Zoltán és Bartók Bilai. Valóban nagyon érdekes azt megtapasztalni, hogy ez egy karmesteri iskolákban milyen mélységben is foglalkoztak a magyar zenei anyaggal, mennyire néztek a textúra mögé, ismerték föl azt a magyar népzenei gyökeret, amiből ezek az anyag táplálkozik. Szóval egy nagyon különleges szituáció, más természetesen, mint a szokásos zenei évadnak a vonulata.
2: Hasznos ez egy zenekar számára, hogy ugyanazt a művet többféle karmester is eljátsza, vagy ez inkább egy áldozat, amit egy résztvevő zenekarnak meg kell hozni a verseny érdekében?
1: Hát a flexibilitás az egy profi zenekarnak sajátja kell, hogy legyen. Természetesen egy zenész, akár az egyéni életpályát tekintjük, akár hogyha a zenekar egészének tekintjük az életpályáját, a zenirodalomnak a mainstream darabjai újra meg újra előkerülnek. Természetesen Beethoven szimfóniai biztosan egy 4 éves periódikában egy szimfonikus zenekar megszólaltatja valamennyit. Az egy zenekar tudásának, profizmusának a bizonyítéka, hogy mennyire tud nyitott maradni, mennyire tud odafordulni valóban egy karmesternek az instrukcióihoz, és nem rögzül bele a korábban, akár már repertoár szinten megtanult zeneműveknek az interpretációjában. Ez egy elvárás lehet és kell, hogy legyen egy zenekari közösség felé. Ez nyilván ilyenkor egy karmester versenyen sűrű koncentrációban jelentkezik, hiszen fél óránként más-más karmester lép a zenekar elé, és a sorsolásnak a szeszélye okán akár előfordulhat, hogy ugyanazt a zeneművet játsszuk el 3-4-szer egymás után más-más interpretációban. Büszke vagyok arra, hogy a Pannon Filharmonikusok ezt kiválóan teszi. Valóban a közönség azt hallja, és a streamelést nyomon követő hallgatók azt hallják, azt az interpretációt, amit a fiatal dirigensek elénk hoznak, és elvárnak, ahogy tetszik.
2: Követed a versenyt olyan szemmel is, hogy vannak-e versenyzők között olyanok, akiket érdemes lenne majd meghívni?
1: Természetesen ebbe a helyzetbe is hoztam magam mindenképp. Értem ez alatt az is, hogy bent ülök a zenekarban, és magam is játszom. De aztán át is élem, hogy mi az a szemlélet, amit az egy-egy fiatal dirigens képvisel, és valóban a megismert karmesterek között van már olyan, akivel a szünetekben a szólamvezető társaimmal, művészeti tanáccsal beszélgetve biztosan élünk majd meghívással.
2: Mit figyelsz ilyenkor? Adott koncerthez keresel egy dirigenst, vagy művészi attitűdöt keresel, vagy személyiséget?
1: A Pannon Filharmonikusok évad szerkesztésének az egy nagyon-nagyon fontos eleme, vagy origója, hogy zeneművekhez keresünk karmestert. Tulajdonképpen előbb koncepcionálódik, hogy milyen zeneanyaggal szeretnénk foglalkozni, és aztán keressük meg hozzá azt a karmestert, aki abban a zeneanyagban azt a szerzőt illetően nagyon mély odafordulással a szakmai pályájának egy súlypontjaként van jelen ezzel a szerzővel. Természetesen a személyiség elképesztően fontos. Keresem azt a karmester egyéniséget, aki valóban karizmatikus, akinek tulajdonképpen nagyon kevés beszéddel akár egyszerűen a karmesteri instrukcióiból, gesztusaiból, és azonnal a zenei folyamat születik meg. Láttunk ezen a versenyen már ilyen fiatal embert, aki lehet, hogy még technikai tudásban van előtte pótlandó, vagy bejárandó, inkább így fogalmazok, ugyanakkor odaáll a zenekar elé, vagy odaállt a zenekar elé, és egy pillanat alatt változott meg a hangzás, vett át a zenekar azt az érzékenységet, amelyet ő magával hozott. Mondani szokás, hogy karmester 50 év fölött születik, de azért természetesen látszanak itt 21 pár éves korban is, hogy kik azok a fiatalok, személyiségek, akiknek valami nagyon-nagyon mély közlendőjük van.
0: Igor Stravinsky volt a zeneszerző, akinek a darabjait az elődöntő minden versenyzője vezényelte. A katona történetének részletével zárjuk a mai összeállításunkat, a királyi indulót a London Sinfonietta előadásában Ricardo Sáji vezényli. Tartsanak velünk a hét többi napján is, kövessék a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt a Bartók Rádióban. A szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszönöm a figyelmet, minden nap várom önöket, és majd az élő közvetítésben is Uzsali Bencét hallották.

0: Műsorajánló. Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Benjamin Britten a Csavar fordul egyet című kétfelvonásos kamaraoperájáról mesél László Ferenc.
1: A komponista vélt vagy valós sérelmei miatt az évtizedek során egy sor munkatársát, így több librettistáját is halottá nyilvánította, mármint a maga és a legszűkebb környezete számára.
0: Prolog. Izgalmas információk az opera közvetítés előtt, kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Solti György, nemzetközi karmesterverseny. Élőben a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből október 9-én és 10-én 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hangmérnök kollégám Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Edwin Fischer zongorázik, aki 140 éve 1886. október 6-án született. Előadásában hallgassuk először Johann Sebastian Bach Voltemperiertes Klavier sorozatából, az első kötetből, az Es-dur preludium és fúgát. Jegyzékszáma 852. A felvétel Londonban, az Abbey Road 3-as stúdióban készült, 1933. szeptember 12-én.

Johann Sebastian Bach Voltemperiertes Klavér sorozatából szólt az első kötetből az Es-dur preludium és fúga, jegyzékszáma 852. Edwin Fischer zongorázott. Most egy dal következik Franz Schubert-től, címe A muzsikához, Franz Adolf Friedrich von Schobert versére. Elizabeth Schwarzkopf énekel, Edwin Fischer zongorázik. A felvétel Londonban, az Abbey Road 1-es stúdióban készült, 1952. októberében.

Franz Schubert A muzsikához című dalát hallottuk, Franz Adolf Friedrich von Schober versére, jegyzékszáma 547. Elizabeth Schwarzkopf szoprán énekelt, zongorán kísért Edwin Fischer. Következik Beethoven C-moll patetikus szonátája, opus 13. Edwin Fischer zongorázik. A felvétel Münchenben, a Seidl házban készült, 1952. november 23-án.

Beethoven opusz 13-as C-moll patetikus szonátáját hallottuk. Edwin Fischer zongorázott. Előadásában befejezésként hallgassuk Mozart D-moll zongora versenyét. Köhű jegyzékszáma 466. Közreműködik a Bajor Rádió szimfonikus zenekara. Vezényel Eugen Johum. A felvétel Münchenben készült 1954-ben.

0: Mozart 466-os köhüjegyzékszámú D-moll zongora versenyét hallottuk. A szólista Edwin Fischer volt, közreműködött a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Eugen Jochum. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a 140 éve született Edwin Fischer zongorázott. Hangmérnök kollégám Erdős Béla nevében is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bolla Milán.
1: Bartók Rádió, több mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. 110 éve, 1916. szeptember 18-án Kistarcsán született a magyar opera világának egyik legnagyobb tenorja, Simándi József, Kossuth Díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Felejthetetlen művészre kétrészes műsorral emlékezünk. A mai második epizódban egy 1985-ben készült rádióműsor részleteit hallgatjuk. A műsorban Simándi József rádiós felvételeiből válogat Ruitner Sándor zenei rendező, és ezek segítségével mutatja be a művész énekesi nagyságát és hangjának sokszínűségét. Az összeállítás elején és végén egy 1985. február 25-i beszélgetésből idézünk, amely közvetlenül a Költő szerelme című dalciklus felvétele után készült. Az 1985-ben készült műsorban megszólaló női hang a nagyszerű bemondó Erős Anna, aki 95 éves korában, idén április 29-én hunyt el. Mielőtt ő szólalna meg, hallgassuk Schumann a Költő szerelme dalciklusának 14. Ha ringat az álom című dalát.

Megilletődötten üljük körül, rendező, hangmérnök, hangtechnikus, bemondó, a hangszórót itt a 22-es stúdióban. Egy most elkészült új felvételről szólalt meg Schumann, a Költő szerelme című dalciklusának egyik kis gyöngyszeme, Simándi József és Varasdi Emmi zongoraművész előadásában. A dalciklus felvételei ma fejeződtek be. Hallgatva a muzsikát és az énekest, nem lehet meghatódottság nélkül bekonferálni most induló új sorozatunk a Hangportré első vendégét, első főszereplőjét, Simándi Józsefet.

0: még nincsen egészen 40 éve, majd valamikor május vagy június táján lesz, amikor én is a többi ifjú emberrel, énekessel, művész kollégával együtt jelentkeztünk a rádiónál meghallgatásra. És amikor rám került a sor, kiszóltak, hogy hát jöjjek be. Nagyon meglepődtem, mert az ajtóval szembe ott ült az én később nagyon kedves barátom, művésztársam, karmester eszményképen minden szépet és jót, amit el lehet mondani, most elmondhatnék róla, Ferencsik János. Oda jött hozzám, átkarolta a vállamat, és az volt az első mondata, hogy kedves Jóskám, de örülök, hogy egészségben látom. Nem történt semmi baj, hála Istennek, örülök, hogy itt van. Boldog vagyok, hogy bejött, hogy meghallgathassuk. Én ugyan ismerem az operából, de hát ugye itt egy bizottság előtt kell énekelnie. Álljon ide, Józsikám, és szépen énekeljen. Hát ez olyan csodálatosan hatott rám, ez olyan megnyugtató volt, ugye, hát én akkor már 5. éve énekeltem az Operaház kórusába, kisebb szerepeket is, Ferencsik János dirigálásával is. Köztudott volt, ugye, hogy elég szigorú ember volt, úgy mindenki félt tőle, és úgy csodálkoztam azon, hogy ez a retteget, szigorú ember ilyen bátorító szavakat mond el. Fantasztikusan jól esett, és úgy látszik, hogy ennek következtében aztán úgy szépen is énekelhettem, mert aztán megkaptam a föllépésre a fölkérést, és hogy adjam be a műsort, és aztán már valamikor nyár végén már sor is került erre a dologra.
1: Az első rádióval kapcsolatos emlék felidézése után illendőnek érzem, hogy leforgassuk azt a legkorábbi hangfelvételt, amely archívumunkban Simandi produkciót őriz. Egy operaházi előadás helyszíni közvetítésének emléke. Wagner Lohengrin című dalművét Otto Klemperer vezényelte a Magyar Állami Operaházban, és Simandi József énekelte a címszerepet. 1948-at írtunk. Jó magam ott az előadás egyszerű hallgatójaként, még nem sejtettem, hogy rövidesen a rádió munkatársaként alkalmam lesz aktív közreműködőként részt vennem a hasonló jellegű munkákban.

0: A Grál elbeszélést hallottuk Wagner Lohengrinjének harmadik felvonásából, most pedig ismét Ruitner Sándor zenei rendező beszél, aki Simándi József felvételeiből válogat, és szakmai, valamint személyes történeteket mesél a legendás művészről egy 1985-ben készült rádióműsorban.
1: Simándi Nádasdy Kálmán és Olá Gusztáv segítségével alakította ki magában és magának azt a színpadi hőst, aki a magyar történelem egyik viharoktól felkorbácsolt korszakában sziklaszír gyanánt áll egymagában egészen addig, míg saját belső erői szét nem feszítik, össze nem zúzzák. Az olasz, német és francia opera stílusban egyaránt jártas fiatal énekes olyan bánkot állított színpadra, aki, illetve ami nem hasonlított egyetlen elődjére sem. Nem véletlen, hogy akkoriban gyakran hangzott el ilyesfajta megjegyzés, ez a szerep most született meg igazán. Az opera néző, csak úgy, mint én, érdekes összehasonlításokat tehetett Simándinak a mindenkori királynéval énekelt, játszott kettőse kapcsán. Gertrudis és Bánk különböző drámai megoldásokon átjut el a végkifejletig. Bánk lelkiállapota nyilvánvaló, hazája Tiborcainak szomorú sorsa, a királynék környezetének léha életmódja, valamint saját meggyalázott feleségének szinte félőrült állapota láttán érzett fájdalma hajtja Gertrudis szobájába. Nem akar gyilkolni, csak számon kérni, felelősségre vonni. A királynéval kapcsolatban már más a helyzet. Ahány Gertrudist eladdig Simándi partnereként az operaházban láttam, szinte mindegyik másféleképpen indította a jelenetet. Volt, aki már abban a pillanatban gyűlölte a nagyurat, amikor az szobájába lépett. Volt, aki a meglepett asszonyt játszotta. És a sort egy furcsának tűnő megjegyzéssel szeretném lezárni. Ezen a rádiófelvételen Gertrudi szerepét Szőnyi Olga énekelte, és Szőnyi Olga nagyon szép királynő volt. Sőt, nem elég, hogy valódi szépségként lépett a színpadra, de ezt az esztétikus látványt a mikrofonok világában hangjával is érzékeltetni tudta. Az ő általa megformált Gertrudis meglepetéséből ocsúdva a szépségével próbál hatni a nagyurra, és Simándi Bánkot, mintha megzavarná ez a szépség, meginogni látszik az első dialógusok után.

0: Erkel Bánkbán című operájának második felvonásából hallottuk Gertrudis és Bánk kettősének részletét, Szőnyi Olga és Simándi József énekelt. A következő felvételt ismét Ruitner Sándor zenei rendező vezeti fel, a Bánkbán kettőséből kiindulva.
1: A jelenet záró részében Simándi beteljesíti a tragédiát. A Gertrudis teteme felett elmondott, lelke legmélyéből kiszakadt szavak a drámai konfliktust tekintve többet jelentenek, mint az opera harmadik felvonásának teljes utolsó képe. Nem volt ehhez a két perchez hasonló a Simándi övrben egészen addig, ameddig ugyanebben a stúdióban meg nem szólalt az ő előadásában Verdi Otellója.

0: Beethoven Fidelio című operája felvételével nagyon nagy szolgálatot tett a rádió, hiszen egy olyan együttest bocsátott a vezénylő Ferencsik rendelkezésére, amely európai színvonalon volt képes megszólaltatni a remek művet. Simándi pályájának ebben a szakaszában olyan kiérlelt alakításokkal állt a mikrofonok elé, hogy alakját méltán lehetett a magyar operaművészek nagyjai közé sorolni. Hangmaszkokról nem beszélhetünk az ő esetében, különleges hangváltásokat az általa megszólaltatott figurák nem is igényeltek. Ezzel szemben megkülönböztetett figyelmet fordított az érzelmi váltásokra, ezek finom hanggesztusokkal való jelzésére. Ebben az esetben például ez a jelzésrendszer arra szorítkozott, hogy egy tetszhalálszerű állapotból életre keltette, majd a teljes vitalitásig fokozta Florestán hang életét. Arról, hogy Simándi miképpen vélekedik az általa megformált figuráról, érdekes bekezdést találhatunk önéletrajzi kötetében.
1: Nyugodt szívvel merem mondani, hogy Florestán nekem lelkileg többet jelentett, mint bármelyik szerepem. Ez nem egy szerep a sok közül. Ez Florestán. Beethoven Florestánja, a szabadsághősök eszményképe, a szabadságért a legborzalmasabb megaláztatásokat is elviselő férfinak az eszményképe, technikailag a legnehezebb szerepek közé tartozik. Sokáig készültem rá. Az áriát soha nem énekeltem markírozva. Az első pillanattól kezdve teljes hanggal. Véleményem szerint, aki nem így tanulja meg, az sohasem tudja jól elénekelni. Mert ez az ária olyan pokolian nehéz, hogy nincs a repertoáromban megközelítően sem ilyen még egy. Hányszor kellett elénekelnem, amíg úgy beült a torkomba, hogy úgy szólt végül, ahogyan szólnia kell. Csak hálás lehetek a sorsnak, hogy elénekelhettem ezt a csodás szerepet.

0: Beethoven Fidéliójának második felvonásából hallottuk Florestan áriáját Simándi József előadásában. A felvétel előtt a legendás művész életrajzi könyvének részletét Erős Anna olvasta fel. Rüthner Sándor 1985-ben készült rádióműsora Schumann keretben készült. A műsor végén ismét a Költő szerelme dalciklus rádió felvétele után készült beszélgetésből idézünk, Simándi József hangját halljuk.
1: Volt olyan szezon, amikor 7 különböző szerepbe álltam be. Volt úgy, hogy 5 szerepet egyszerre korepetáltam. Őrületes, hogy mit tanultam, különböző szerepeket egyszerre. Tehát nem volt időm. Amikor én kijöttem az operából rengeteg próba után, mert aztán ugye, amikor már kezdtem tudni a dolgokat jól, akkor már nem kíméltem magam, akkor hanggal énekeltem, hogy ez a torkomba beüljön, mert azoknak az izmoknak hozzá kell szokni ahhoz, hogy ez forte, ami forte, az forte, ami mezzoforte, az mezzoforte, és így tovább. Tehát úgy üljön be az izomrendszerben, nem létezik, hogy az utolsó pillanatig markírozom, és akkor egyszer csak, mintha rádiót megerősítem, és az szól, nem létezik. Hogyha az izmokat nem kényszerítjük arra a gyakorlás közben, hogy az mindig megszólaljon, bármelyik pillanatban az a forte, ha kiméljük magunkat, akkor vége, akkor nem lesz abból sohasem forte, és nem lesz abból operálás. Tehát amikor én már jól olvastam az egész operát, attól kezdve én mindig hanggal énekeltem. Na most, hogyha én egy ilyen fárasztó délelőtről kijöttem az operából, és esetleg délután volt egy koncertem, vagy este volt egy másik koncertem, amit az opera nem vehetett figyelembe, hogyha én például napi 4-5 órát próbáltam odabenn, és nekem volt, mit tudom én, egy Számus Hungaricusom teszem azt, vagy Verdi Requiem, vagy más Kinesic Sinfonia, vagy akármilyen oratórium dolog, hogy azért nekem elhagyták volna a délelőtti próbát. Tehát nekem úgy kellett beosztani, hogy arra is jusson erő, meg mindenkinek, nem csak nekem. Hát ez nem vagyok én egy csodabogár. A 100 énekes közül voltam egy, nem? Hát ez természetes dolog, hogy kivédelt nem tettek. Tehát nem jutott, azt akarom csak kihozni, nem jutott. Most viszont már, hogy az operában nem énekelek egyáltalán. Most van több idő. Ugye hazamegyek a főiskoláról, úgy benne vagyok, a gyerekként elénekelték a fejemet szednészet dalokkal, és akkor ugye a hangulatában benne vagyok még, és akkor odaülök én is a zongorázás, és elfögyöktetem magamnak, megtanulom, mert zongorázásra is nem tudom. És ezt is így tanultam meg, ezt a 16 dalt.

0: Robert Schumann a Költő szerelme című dalciklusának 12. Kinn járok az árnyas kertben kezdető dalát hallottuk, Simándi József énekelt, Varasdi Emmi zongorázott. Két részes műsorral emlékeztünk a 110 éve született Simándi József Kossuth-díjas operaénekesre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára. A mai második epizódban egy 1985-ben készült rádióműsor részleteit hallgattuk. Simándi József rádiós felvételeiből válogatott Ruitner Sándor zenei rendező, és ezek segítségével mutatta be a művész énekesi nagyságát és hangjának sokszínűségét. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Súlyos légicsapás érte Harkivot, folytatódik a Határtalanul program. Napos, fátyolfelhős idő lesz holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Súlyos légicsapást mért Harkivra kora délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Voltak már légicsapások hajnalban is, akkor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Tovább zajlanak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lenzben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Itthon folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben. Holnap lesz az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Az országház előtt délelőtt fél árbócra eresztik az állami lobogót, a középületekre kitűzik a gyászt jelképező fekete zászlót. A határőrség helyi történetéről, múlt századi hagyományairól és mindennapjairól nyílt állandó kiállítás Balassagyarmaton, az egykori vármegye egyházán. A laktanyák hajdani világát idéző tárlaton eredeti egyenruhákat, fegyvereket, fotográfiákat, kitüntetéseket, hivatalos okmányokat és személyes dokumentumokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Megújul a Margit szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják. Kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Napos, felhős idő lesz holnap is. A kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itthon nincs munkám.
6: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
4: A Cinefest közönségdíjas filmje.
7: Az akarok lenni, aki voltam, azt akarom visszakapni.
8: Azt már nem fogod.
4: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
9: Mami, táncolunk?
4: Mami Blue. A mozikban.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
10: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezényel Karina Kanellakis, Gordonkán közreműködik Anastasia Kobekina. A felvétel Lübeckben, a Zenei és Kongresszusi Központban 2026. július 5-én készült. Elsőként hallgassák meg Antonin Dvorák Hámol Gordonka versenyét, opusz 104, tehát Anastasia Kobekina szólójával.

Antonin Dvorák Hámol Gordonka versenyét hallották Anasztázia Kobekina szólójával, aki most ráadásként Vladimir Kobekin Gallarda című művét játsza, közreműködik Moisés Santos Bueno ütő hangszereken.

Vladimir Kobekin Gályárda című művét hallották, Anastázia Kobekina Gordonkán, Moises Santos Bueno ütő hangszereken játszott. Az Észak-Német Rádió Elb Philharmoni zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Karina Kanellakis. Befejezésül Gustav Mahler első Titán szimfóniája csendül föl.

0: Gustav Mahler első titán szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Karina Kanellakis, Gordonkán közreműködött Anastasia Kobekina. A felvétel Lübeckben, a Zenei és Kongresszusi Központban 2026. július 5-én készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Riász Kamara Kórus hangversenyét közvetítjük. Vezényel Peter Dijkstra. A felvétel a Berlini Philharmonia Kamara termében 2026. június 26-án készült. James Macmillan, Miserere.

Elhangzott James Macmillan Miserere. A Riász Kamara Kórus hangversenyét közvetítjük, vezényel Peter Dijkstra. Frank Martin, Mise két kórusra.

0: Ez az a Frank Martin mise két kórusra. Arias kamarakórus hangversenyét közvetítettük, vezényelt Peter Dijkstra. A felvétel a Berlini Philharmonia kamaratermében 2026. június 26-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarázs Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Lemezbemutató szól ezen az estén. Az ausztrál brácsa művész és komponista Brett Dean Shadow Music, azaz Árnyék zene című kiadványa. Az albumon a svéd kamarazenekar játszik a szerző vezényletével. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Brett Dean fiatal éveiben hegedűsnek készült, majd átváltott a brácsára. A 64. életévében járó művész 1985-ben szülővárosában, a nyugat-ausztráliai Brisbane-ben végzett tanulmányainak befejezése után Németországba költözött. Ekkor lett a berlini filharmonikus zenekar brácsása, egészen 1999-ig. A 80-as évek végén kezdett el komponálni, először kísérő zenéket írt rádiójátékokhoz, majd filmekhez. 1999-ben Arias Music című klarinétra és zenekarra írt művével elnyerte a Tribune International de Compositeurs seregszemle nagy díját. Ez adta meg számára a végső lökést, hogy felhagyjon a zenekari muzsikálással. 2000-ben visszatér Ausztráliába, hogy immár minden idejét a zeneszerzésnek szentelje. Darabjait 2003 óta a világ egyik legjelentősebb kiadója publikálja. Brett Dean zenéje rendkívül tiszta, s noha valóban modern eszközökkel dolgozik, mégis, ahogy manapság mondani szokás, hallgatóbarát. Emlékszem például az Arias Music párizsi bemutatkozására, amikor a műhallgatása közben a zsűri meg annyi tagjának könycsepp jelent meg szeme szegletében. Brett Dean zenéjében gyakran érezhető valamiféle hangszobrászat, ugyanis nem feltétlenül dallamokból és harmóniai folyamatokból indul ki, hanem sokszor egy különleges hangzás állapotból. A ritmikai komplexitás mellett ugyanakkor nagyon erős dramaturgiai érzéke van. Mutatja ezt 2017-ben bemutatott operája is, a Hamlet, mely a Metropolitan Operaház mellett színre került már Münchenben és Ausztráliában is. Az Árnyék zene című kiadványára az ezredfordulót követő pár évben készült darabok kerültek. Brett Dean 1997 telén a Melbourne-i National Academy új épületében tartott egyhetes mesterkurzust fiatal ausztrál vonósoknak. A növendékekkel nem csak kamarazenét és szólódarabokat tanultak, hanem rengeteget foglalkoztak skálákkal, arpeggiókkal és etűdökkel. Az egyhetes kurzus végére Dean előkészített improvizáció formájában szervezett egy közös produkciót a hallgatók és a tanárok számára. Ehhez Sefcsik, Sradiek és más hegedű iskolák technikai etüdjeiből vett, rövid zenei mintákat használtak kiinduló pontként. 3 évvel később ebből az improvizációból nőtt ki a 2000-ben elkészült, immár komponált Etüdenfest. Brett Dean tulajdonképpen a hangszeres tanulmányok közhelyes, mechanikus világát emeli át koncertzenébe. Azokból a tipikus mozgásokból indul ki, amelyeket minden komoly vonós növendék ismer, gyors skálafutamok, arpeggiók, vonós figurációk és ismétlődő új gyakorlatok. A Guardian kritikusa nagyon találóan írta róla, hogy a darab teeming showpiece, vagyis szinte nyüzsgő, tobzódó, virtuóz bemutató darab, amely azokból az új zsibbasztó gyakorlatokból építkezik, amelyeket minden komoly vonós növendék ismer, és amelyekben van egy erős, de nem teljesen ártatlan humor is. A zongora szerepe szokatlan, hiszen eleve obligát, azaz választható plusz hangszerként van jelen. Ennek nyomán nem tűnik furcsának, ha a zongora nem egyszerűen versenyez a vonósokkal, hanem mintegy kívülről kommentálja, mi több provokálja és struktúrálja a vonósok technikai világát. Etude & Fest címmel szólaljon meg tehát Brad Dean 2000-ben írt és bemutatott darabja. A svéd kamarazenekar élén a szerző a szinte alig hallható zongoraszólamot Magnus Sköld játssza.

Etude & Fest címmel egy 2000-ben írt darabot hallottak. Az Ásznova adásában ezúttal az ausztrál zeneszerző Brett Dean Árnyék zene című kiadványával ismerkedhetnek meg. Az 5 kompozíciót tartalmazó albumon a svéd kamara zenekar játéka hallható, mely együttest a szerző irányítja.

sűrű hangzású tétel, amelyben az emlékezés és a szorongás egyszerre van jelen. Dean ebben a szakaszban egyfajta elfeledett, egykor szép, de a jelen kivetülésére immár kissé nyugtalanító hely képzetével kapcsolja össze a hangzást. A harmadik tétel egy passzakája, melynek címe Hangok és árnyékok. A megjelenő harmóniai alap azonban nem új, hanem az első tételből ismert. A zeneszerző ebben a tételben a shadow egy másik jelentését veszi alapul, titokban követni, megfigyelni valakit. Ennek nyomán a lassú, harmonikus indulás a darab végére zaklatottá, szenvedélyessé válik, mint amikor a követett személy megérzi, hogy nincs egyedül a sötét utcán, s a követőtől minél inkább szabadulni próbál. Futással, hirtelen irányváltásokkal, elrejtőzéssel. A darab ennek az állapotnak a lefestésével zárul, a megbújt reméli, hogy követője, őt nem észrevéve, elhalad majd mellette. Árnyék zene címmel Brett Dean műve következik.

Ludwig van Beethoven opusz 59/1-es F-dur Razumovsky vonós négyesének hallották átiratát, melyet Brad Dean készített. A svéd kamara zenekar játszotta a harmadik tételt. Zárjuk az Ars Novát az ausztrál zeneszerző eredeti kompozíciójával, mely reflexió az imént hallott Beethoven műre és a bécsi barokkmester Heiligenstadti végrendeletére. Érdekes a kompozíció hangszerelése, hiszen a középpontban egy 12 brácsából álló hangszercsoport áll. Őket ölelik körbe a megszokott zenekari fúvós hangszerek. Testamentum. Brad Dean 2002-ben írt, majd 2008-ban átdolgozott alkotását hallják. A svéd kamarazenekar élén a szerző.

0: Testamentum címmel egy 2002-ben írt, majd 2008-ban átdolgozott művet hallottak, mely Ludwig van Beethoven 1802-ben 31 évesen lejegyzett végrendeletének 21. századi zenei reflexiója. Az Ars Nova, melyben ezúttal az ausztrál zeneszerző Brett Dean művei szóltak, ezzel véget ért. A felvételeken a svéd kamarazenekar játszott a szerző vezényletével. Holnapi összeállításunkban Durkó Zsolt két díszítő eleme, valamint a nagyszabású Széchenyi oratóriuma szól. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkő Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma is a 8. sárkány szelídítő jazz napok egyik koncertjét idézzük. 2025. augusztus 2-án Esztergomban a Szent György mezői olvasókör udvarán lépett fel a Révész Richard Latin Sextet. A formáció vezetője zongorista, Julesi Miranda énekel, Elizabeth Herrera fuvolán játszik és énekel, Fonai Tibor a basszusgitáros, Molnár Mátyás dobol, Targer Gergely ütőhangszerekkel halljuk. Révész Richard, José Claro Fumero, Miguel Matamoros, Lino Frias, Esalina Carillo, Cucho Valtes és Tito Puente szerzeményei hangzanak el. Cím szerint Escucha mi ritmo, Bemba colora, Lágrimas negras, Mata sigvaraya, Das Gardenias, Yemaya és Oye como va.

A mai jazz koncertekben a 8. sárkány szelídítő jazz napok egyik fellépését hallhatták, a révész Richard Latin sextet játszott. 2025. augusztus 2-án készült a felvétel Esztergomban a Szent György mezői olvasókör udvarán. Révész Richard zongorán játszott, Julesi Miranda énekelt, Elizabeth Herrera fuvolán játszott és énekelt, Fonai Tibor volt a basszusgitáros, Molnár Mátyás dobolt, Targergeit ütő hangszereken hallottuk. A téma címek: Escucha mi ritmo, Bemba colora, Lágrimas negras, Matas iguaraya, Dos Cardenias, Yamaya és Oye como va. A felvétel hangmérnöke Huszák Zsolt és Bozzai László, összeállításunk szerkesztője és a zenei rendező Weisz Gábor volt. Nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották. A hírekig szóljon a Mi Tierra, Emilio Stefan és Gloria Estefan jegyzi, az Urbán Orsi trióval halljuk, Szombathelyen a főtéren a Lamantin Jazz sátorban készült a felvétel 2016. június 24-én.

0: Szöveg dal nélkül.
1: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidő én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Pétert, folytatódik a Határtalanul program. Napos, fátyolfelhős idő lesz. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminiszter a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. A zárt ülés után a Tiszás Czakó Cirbus Pál arról beszélt, hogy nemzetbiztonsági kockázat, ha egy volt külügyminiszter a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD is munkavállalása. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Holnap lesz az aradi vértanúk emléknapja. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Jól vizsgázott a könyvfesztivál idei helyszíne, a Hung Expo. Ugyan a rendezvény első két napján a kiadók a tavainál alacsonyabb forgalmat mértek, a szombati és a vasárnapi érdeklődés azonban kiegyenlítette a különbséget. Az idei könyvfesztivál látogatottságát 60-70 ezer főre becsülik a szervezők. Napos, fátyolfelhős idő lesz, éjszaka 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket a Notturno 6 órán át tartó éjszakai komoly zenei műsorában. Németh Attila vagyok, munkatársaim Katona Márta és Pap Sándor. Ma éjjel is ismert, vagy kevéssé ismert zeneszerzők darabjait hallhatjuk nagyszerű előadók előadásában. A zene mindig simogatja a lelket és segít elengedni a nap fáradalmait. Engedjék, hogy minden dallam egy pillanatra megállítsa az időt és a csendbe vezesse a gondolataikat. A Notturno minden ütemében ott rejlik a nyugalom vagy a belső béke lehetősége. Julian Andriessen szonettjével indul a mai zenefolyam.

Julian Andriessen szonettjét a holland kamara kórus adta elő. Anton Arenszkij 45 évet élt mindössze. Az orosz szerző a romantika egykor ismert alakja volt. Mint tanár nem kisebb zeneszerzőt oktatott, mint Szergej Rachmaninovot. Arenszkij harmadik románcát ismerhetjük meg.

Anton Arenszky harmadik románcát Vlagyimir Kriukov átdolgozásában a Herz trió adta elő. Darius Milhaud három reg kaprissza következik. Milhaud egyéni utat járt be, Paul Claudel elvitte magával Dél-Amerikába, és ez az élmény volt meghatározva az életében. A CBC Vancouveri zenekarát halljuk.

Darius Milhaud három rekkáprisszát a CBC Vancouveri zenekar adta elő. Milhaud élete vége felé tolószékbe kényszerült, de nem adta fel. Bénultan is komponált, és a dirigensi munkával sem hagyott fel. Dobrinka Tabakova Pirin című zeneműve következik a notturnóban. Maxim Rissanov játszik mélyhegedűn.

Maxim Díszanov játszotta Dobrinka Tabakova Pirin című zeneművét. Az egyház történelem viharosan mozgalmas korszaka volt a 12. század, ekkor kezdődtek el a keresztes háborúk, és ekkor élt Hildegard von Bingen, aki 1098-ban született, természetgyógyász és zeneművész volt, több kompozícióját meghallgatjuk.

Hildegard von Bingen zeneművét a Szekvencia együttes adta elő. Hildegárdot szentté avatták, és a gyógyítással, természettel foglalkozó írásai miatt őt nevezik az első német tudós és orvosnőnek. Carl Philipp Emanuel Bachtól következik a B-dur szimfónia.

Carl Philipp Emanuel Bach B-dur szimfóniáját Barbara Jean Gilby, Geoffrey Lancaster és a Tasman szimfonikusok kamarazenekara adta elő. A komponista a nagy Bach és Maria Barbara második fia volt. Csak billentyűs hangszereken játszott, ugyanis balkezes volt. Mendelssohntól következik az A-dur szonáta.

Felix Mendelssohn A-dur szonátáját Martin Miettinen játszotta. Következő muzsikánk szerzője a norvég Johan Halvorsen, aki az északi szerzők többségehez hasonlóan Németországban tanult. Oszlóban van egy nagy szobra, egy hatalmas téren, ami a hegedű művész nagyságát hirdeti. Halvorsen második szimfóniáját hallgatjuk meg.

Johann Halvorsen második szimfóniáját játszotta a Trondheimi szimfonikus zenekar József Kabali Domenach irányításával. A zeneszerző Grieg jó barátja volt, és egyben mellette homályban is maradt a neve. Benjamin Britten opusz 60-as nocturne következik.

Benjamin Britten nocturnjét hallottuk, Benjamin Butterfield énekelte, a Manitoba kamarazenekart Simon Stratfield vezényelte. Ez az Opus 60-as mű volt Britten negyedik és egyben utolsó zenekari dalciklusa. A művet a Leeds-i városházán mutatták be 1958-ban, akkor Peter Pierce énekelt. 2 óra van.

A Kaleidoszkóp Kamara Kollektíva hangversenye következik a Notturnóban. A koncert elején két zenemű hangzott el. Clara Schumanntól az Ő képe című kompozíció, majd az 1943-ban született Robin Halliway második zongora négyese. Halliway tavaly elhunyt brit zeneszerző és zenetudós volt, aki a 20-21. Századi angol zene egyik különleges hangú alkotójának számított. Cambridge-ben tanult, majd tanított és hatást gyakorolt több fiatal brit komponistára. Zenéjére jellemző a romantikus hangzásvilág, egy kicsit Wagner, Mahler és brit örökségének újra értelmezése.